házban senkivel. Édorba szúgják a fákon a kapocát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

Mert most mindent odaadnék a szemedért. Miért érzem azt, hogy látnom kell? Miért érzem azt, hogy

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugatnírusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugatnírusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
2: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te szoktál túlzásba vinni dolgokat?
2: Szoktam, nagyon is.
1: Miket?
2: Leginkább a munkát. Tehát van egy ilyen nagyon nagy fokú maximalizmusom.
3: Keleti Andrea, táncművész.
2: Igazából minden területen, amiben belekerülök, és akkor ott nagyon el tudok menni. Tehát kifejezetten figyelnem kell, hogy kontrolláljam.
1: Megesik veled néha az, hogy konkrétan elkezdesz dolgokat, és nem bírod abba hagyni?
4: Ritka.
3: Varga Révius.
4: Viszonylag fiatal koromtól nevelem magam arra, hogy erre képes legyek.
1: Már arra, hogy leállítsd magad.
4: Akár az alvást, akár a lustaságot, vagy semmittevést, akár a munkát, hogy meg ne szakítsd magad, akár...
1: Majd nehogy beleszakadj, úgy érted?
4: Szó szerint, aha, igen. De ezeket, hogy mondjam, úgy tanultam meg, hogy túlzásba vittem. Uh-huh. Tehát amikor a nagymamám megkért, hogy kaszáljam le azt a szakaszt, és kekért, hogy ennél többet ne kaszáljak, mert a többit majd másnap kaszáljam le, és hallgassak rá. És én lekaszáltam az egészet. És utána... másnap egy ilyen, mint egy síró féreg estem le az ágyról, pedig a parancs az volt, hogy ülj föl és állj föl. Amit az agyamnak adtam, hát nem tudtam, hát a hátam izmai azok egyszerűen nem működtek, plusz fájdalom. Szóval például a kaszálás túlzásba vitelét a nagymamámtól tanultam meg.
2: Én nekem az eredeti szakmám az férfi szabó. És egy nagyon rövid ideig, amikor még az iskolát elvégeztem, akkor foglalkoztam egyébként ruhakészítéssel, mert versenytáncosoknak készítettem ruhákat. Külföldre is, meg Magyarországra is. Na már itt egyébként megmutatkozott ez, tehát hogy egy táncruha az úgy néz ki, hogy gyönyörű, maga a ruha is nagyon izgalmasan, különlegesen ki van találva és megcsinálva, és utána föl van strasszozva, több ezer strasszal. Na most én vagyok az, aki biztos, hogy 10 000 strasszot rak a ruhára, hogy biztos, ami biztos, még minden legyen rajta. És erre nem sajnálom az időt és az energiát. És akkor ez később átcsúszott oda, hogy nyilván most már a fő profilunk 20 éve vagy 25 éve a tánctanítás, és elsősorban a nagy tánciskola, de mi a táncos gyerekeinknek, tehát a fiatalabb növendékeknek szoktunk csinálni fél évente egy táncbemutatót. És hát ezt a végletekig tudom, tehát hogy ez olyan előadás legyen, tulajdonképpen jönnek gyerekek, akik fél éve táncolnak, de én úgy fölöltöztetem őket, én úgy megvarrom mindegyiknek a ruháját, mindenkinek van kis virág, mindenkinek van nyaklánc. Szóval, hogy úgy oda teszem magam, és ezt gyakorlatilag nem is bírom abba adni, tehát ezt képes vagyok éjszakákon keresztül, de egy hónapon keresztül is éjszakánkon keresztül csinálni, és akkor itt kell magammal beszélni, hogy itt ezt most hagyjuk abba.
1: De lehet, hogy hiába, tehát tulajdonképpen akkor te vagy a végletek embere, aki, hogyha valamit elkezd, akkor nem tudod abba hagyni, tulajdonképpen bármi, és az biztos nem bármi.
2: Na hát, de ez sok mindenben érzem én egyébként, ami nyilván azoknak, akik velem dolgoznak, akik a velem dolgozásnak egyik oldalán vannak, azoknak nagyon jó. Tehát, hogy ha azt mondják, hogy Andi, ez a feladat, akkor tudhatják, hogy ez meg lesz csinálva, és ki lesz maxolva. Tehát, ami az időben belefér, vagy elképzelhető, az ebben biztos, hogy benne lesz. És akik velem dolgoznak, már kollégák úgy, hogy ők elvileg ugyanazt a feladatot csinálják, mint én, azoknak rémálom. Mert nyilván én elvárom mindenkitől, hogy mindenki beletegye magát ennyire.
1: Ugyanazt, amit magadtól is elvárod.
2: Igen,
1: a többiektől.
2: Tehát, ilyen szempontból egy kicsit nehéz, bár ezen nagyon sokat dolgozom magamon. A férjem, ő is eléggé maximalista, tehát ilyen szempontból mi jó pár vagyunk, és ezért működik a mi kis mini táncos birodalmunk nagyon jól. Mindent próbálunk a legjobban csinálni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Itt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Hajdú Klára, énekesnő.
3: Nehéz meghatározni azt, hogy hol kezdődik a munka, hol a vége, hol az eleje, mi a hobbi, mi az, ami már szabadidős tevékenység, mert hogy egyrészt nagyon szeretjük a munkánkat, másrészt meg ezt tölti ki gyakorlatilag az egész napunkat, napomat, mert hogy ugye amikor nem éneklek, akkor is általában a tanítással foglalkozom, vagy a zenekaraimnak a menedzselésével, a háttér dolgokkal, úgyhogy ebben hajlamos vagyok egy kicsit így túlcsordulni. Kicsit. De egyébként, hát nagyon szigorú vagy, igen, nagyon, de most már nyilván ezt így felismerve, hogy így kicsit összemosódott minden, most már ezért ennek próbálok én is egy természetes medret szabni.
2: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
4: A túlzásba vitt dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni. Tehát ha valaki el akar indulni egy nem pontosan meghatározott, de jobb énje felé, nem baj, ha először ezeket a túlzásokat csiszolja le.
5: Most ahogy ezeket mondod, egy dolog jut eszembe, a túlzott imádság az rossz lehet, hogyha valaki minden figyelmét, idejét arra koncentrálja, azt mondjuk mi, hogy az rossz a túlzás miatt?
4: Az nem hiszem, hogy ez imára rámondható. Ez vannak emberek, akik tökéletesen működnek az életben, nagyon sokat tesznek másokért, nincsenek túlzásaik. Mondhatnánk, hogy ha az élet értelme az volna, ahogyan sok bölcs szerint ez, hogy amilyen hatással a többi életre van a tiéd, az adja meg a rangját vagy az értékét az életednek. Ebből a szempontból sok ember van, aki nagyon értékes életet él, akár utóbb szenteknek nevezzük őket, bölcseknek, vagy csak egy olyan híresemből, akinek példaértékű az élete. Róluk tudunk. Köztük sokról tudunk, akik szinte egyfolytában imádkoztak.
5: Lelkileg végletes tudsz lenni? Hogy mondjuk, ha egy mélység, akkor nagyon mélyen, ha magasság, akkor pedig a felhőkön járkálsz?
6: Ez a felhőkön járkálok, ez kicsit nehezebb talán.
2: Takács Nikolász, előadó művész.
6: Viszont az sokkal könnyebb, hogy megélni a mélységet, és kicsit ott ragadni, kiélvezni a mélységének az ízét.
5: De furcsa, így kiélvezni a mély fájdalom ízét, élvezni. Igen. Milyen érdekes megfogalmazás.
6: Igen, szerintem fontos, legalábbis az én személyiségemnek fontos.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan

csak a tevés kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lelkileg nagyon mélyre nem mész le?
2: Nem. Sok olyan dolog van, amivel az ember belecsavarhatja magát, örvénybe teheti magát, és igen, akkor nagyon végletesen él meg valamely igen szomorúságot, amelyet talán az elme egy kicsit, mondjuk egyfajta megzabolázásával meg lehet úszni kisebb fájdalommal.
3: Varga Livius.
2: Ez lehet egy aktuális segítség, mondjuk egy pszichológus, de lehet például egy gyerekkori, hogy mondják ezt, ilyen gyermekkorban ilyen szülői parancs, vagy szülői mondat, vagy elmondat, hogy ne maradj benne sokáig, és hogyha szóval aki megjegyzi, akkor saját magát is meg tudja mozdítani egy ilyen helyzetből.
1: Kaptál ilyen mondatot gyerekként?
2: Én viszonylag sok ilyen életmegoldó mondatot kaptam ott.
1: Például ilyen mondasz egyébként ilyeneket, akár ilyen örvényből kijövetelt segítő mondatokat mondasz, amiket kaptál?
2: Igen, például az, hogy amikor valami probléma val állsz van szemben, nem nézheted folyton a problémát, mert akkor hol látod meg a kiutat? Ilyen és ehhez hasonló képes beszédek.
1: Tehát, hogy csak nézz máshova, bárhova, máshova, és nem nézheted.
2: Nézz máshova is. Hát elmenekülni, meg az nem volt a parancsok között, hogy ne törődj valamivel, vagy söpörd a szőnyeg alá, vagy dugd a fél a homokba, hanem ez inkább azt jelentette, hogy nézz körül. Mit tehetsz?
1: De jó, tehát ott vagy benne, az örvény éppen húz befelé, igen, és nézz körül.
2: Hogy mit tehetsz? Ha örvényben vagy, akkor tudjuk, hogy nagyon jó. Például amikor a dugóhúzóba kerül a pilóta, azt mondják, hogy ott van egy kombináció, amit már elmegy a látása akár gyorsulástól. És akkor vannak a vadászpilótáknál olyan dolgok, amiket elgyakorolnak, amit ott helyben érzékszervekkel kontrollálva nem tud megtenni, de van egy olyan kombináció, amivel ki kell szednie magát, csökkent képességekkel is, a halálos csavarból. Ezt lehet, hogy nem jól mondtam, de az örvénynél tudom, hogy ugye én Duna mellett nőttem fel, a dunai emberek mondták, hogy az örvény, ha visz lefelé, és érzed, hogy nagy az ereje, ne úsz ellen kifelé, lefelé úsz, és mikor leértél, rugaszkodj el.
1: Ezt mondja.
2: Rugd el magad a legalján, így van. Lefelé úsz. Ez egy jó példa egyébként az életre is, hogy néha nem az a megoldás, hogy csak ellenére mész annak, ami sodor rossz felé, hanem mi van, hogyha egy másik természeti képpel élve a szelet nem megállítani kell, hanem befogni a vitorlába.
1: De akkor tényleg konkrétan a víznél, ha valaki egyszer örvénybe keveredik, ami őt húzza le, akkor ez egy életmentő megoldás lehet, hogy akkor menni kell lefelé, le a legaljára, és onnan felrúgni magad?
2: Nekem ezt mondták az öreg horgászok és az öreg dunai emberek.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Lelkileg végletes vagy?
2: Nem. Érdekes módon lelkileg nem. Lelkileg én egy eléggé stabil, és egyébként én magamat mindig úgy szoktam jellemezni, hogy egy fiús lány vagyok, fiú lélekkel vagyok megáldva, férjem ezért bír.
3: Keleti Andrea, táncművész.
2: Mert én úgy gondolom, hogy a lányok azok, akik rágódnak valamin, amin belelovalják magukat a dolgokba, túl gondolják, lányok ketten egymással kibeszélik, túlfokozzák, megsértődnek. Szerintem ezek úgy leginkább 90%-ban női tulajdonságok. Ezekkel én nem bírok, hanem én inkább olyan vagyok, hogy ez van, így történt, így sikerült, jó van, mindegy, menjünk tovább, oldjuk meg. Tehát, hogy ez a nagyon gyorsan elengedő, megbocsájtó, továbblépő és egyáltalán nem rágódó
1: tehát
2: ember
1: ez
2: vagyok.
1: Stabil. Tehát lelkileg se nagyon lentre nem mész, se nagyon óriási magaslatokban nem engeded magad szárnyalni a felhőkön, hanem mindig itt vagy a földön két lábban.
2: Én arra emlékszem, hogy az elmúlt 50 évben nagyon lent nem voltam igazából. Egyszer-kétszer nyilván az élet azért dob olyan dolgokat, amivel nehéz megbirkózni, vagy amiből nehéz, de én abból is meglehetősen gyorsan egyébként talpra állok, mert én mindig azt nézem, hogy mi van előre. És a férjem nekem egy nagyon jó partner. Azt hiszem, hogy mi ketten egymásnak vagyunk nagyon jó partner. Tehát, hogyha érezzük a másikon, hogy egy picit nehezebben megy, hogy egy kicsit rosszabb, akkor rögtön a másik odalép, és akkor valamit segít. De egyébként a férjemmel is nagyon könnyű. Tehát, hogy ő rá is 99%-ban nevet, amikor rá gondolok. Tehát, hogy ő nagyon pozitív, nagyon energikus. De biztos, hogy szerencsénk van nekünk az életünkkel, a munkánkkal. Olyanok járnak, nyilván olyan iratkozik be a tánciskolába, aki szereti a közösséget, szereti az embereket, aki azért jókedélyű, aki vágyik a szórakozásra, akik nyilván harmonikusabbak, mint házaspár, mert hát ezért is keresnek közös programokat. És akkor mi nagyon sok energiát adunk, azt gondolom, a hozzánk járó embereknek a tánciskolába, de cserében nagyon sok energiát kapunk, és nagyon jól töltődünk, és tulajdonképpen egy ilyen nagyon fárasztó munkanap után, amikor egész nap csak táncolunk és emberekkel vagyunk, akkor nem úgy érzem magam, hogy most aztán kiszívták az összes erőmet, hanem úgy megyek haza, hogy egyébként még ha nem lenne a fizikálisan a testem ilyen fáradt, akkor még bírnám.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az, amiben tudsz mértéktartó lenni, kifejezetten mértéktartó, amiben igazán jó az önfegyelmed?
2: Hú, sajnos nekem muszáj is, mert az egészségem miatt egy csomó dologról lelettem kapcsolva, először itt a glutén, aztán a tejtermékek, egy csomó mindenről. És ebben azt hiszem, hogy baromi erős lettem.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Eleinte nyilván az ember így sajnálhatja magát, vagy egy kicsit így sajnálja magát, inkább így mondom, mert én azért nem voltam az a típus, aki így látványosan szenvedtem, hogy én ezt nem ehetem, azt nem ehetem meg.
1: Hát, hogy csak magad előtt szenvedtél egy kicsit, vagy magadban?
2: Hát nyilván azért ezek nagy függőségek, csak ezt az emberek nem vallják be maguknak, hogy...
1: Érdekes hozzáállás, tényleg a tej. Meg nem tudom, egy csomó étel
2: konkrétan is függőséget okoz.
1: Az evés is egyébként, hogy így rengeteget van. Enni, például mindig így jól van. Lakni, az is egy nap, de folyamatosan.
2: Vagy egy fáradtságos nap után mondjuk este nekiállni enni. Tehát ezek mind olyan függőségek. És hát ebben az egészséges életmódban azért eléggé jól tudom már
1: nem
2: így.
1: Fegyelmed van. Nagy, igen. Azt mondod.
2: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni. Tehát ez nem olyan, hogy diétázom, és akkor most éppen megettem egy rétest, aztán otthon majd úgy csinálok, mintha nem lett volna semmi. Nem, tehát itt gyakorlatilag szigorúan be kell tartani dolgokat ahhoz, hogy egészségesek lehessünk.
1: De ez milyen jó, mert ezt tulajdonképpen csak te mondod. Lehet, hogy ha nem tartanád be, egy kicsit rosszabbul lennél, de működnél akkor is, de te eldöntötted, hogy szigorú vagy, nagy önfegyelmet gyakorolsz, és így jól vagy.
2: Igen, igen, és így... Ki tudja, lehet, hogy éveket lehet ezzel nyerni, hogy az ember jobban odafigyel.
3: Takács Nikolasz, előadó művész.
4: Edzeni, odafigyelni az étkezésre, fit lenni, vagy jön a másik oldal, igen, nem edzeni semmit, nem mozogni semmit, enni... bőséggel mindent, ami jól esik, és akkor ennek aztán vannak egyéb következményei. Szóval ez a fajta, amikor nagyon elhatározom, hogy na most nagyon odafigyelek, edzek, akkor 5 edzés, 5 kardiózás, TRX, csirkemell, rizs, vagy ami pont kell. Ez az egyik oldal, a másik az, hogy minden is.
1: Hát akkor lehet, hogy te is a végletek embere vagy?
4: Nem mondanám magam végletek emberének. Ettől függetlenül, hogy ezt a példát felhoztam, ami erre utalna, de hogy egyéb életterületen nem.
3: Keleti Andrea, táncművész.
5: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
1: De akkor ez megint csak a végletesség, nem? Hogy akkor pár napig nagyon szigorú?
5: Nem, ez utána... a kegyelem. Meg az, hogy élvezni azért kell az életet, tehát hogy nyilván én nagyon szeretek főzni, és nagyon szeretek jókat enni. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy kuplalok, és nem eszek semmit, hanem ha tehetem, akkor nagyon odafigyelve, nagyon jókat eszem, olyanokat, amiket szabad.
1: De nem sokat.
5: De nem sokat, és hát muszáj vagy tudatosan sokat? Erre odafigyelni. Nem,
1: néha
5: nem
1: sokat. Sokat?
5: Nem.
1: De hát sem sokat?
5: Hát... Karácsonykor én is meghisztam, természetesen. Tehát ha ez a kérdés, akkor igen, én is meghisztam, mert vannak helyzetek, amikor már csak nem is illik azt mondani, hogy köszönöm szépen, én nem fogok enni a töltött káposztából.
3: Varga Livius.
6: Engem önfegyelemre neveltek ez a helyzet, és mindenben, amiben valaha túlzó voltam, ami mindenben képes vagyok önfegyelmet gyakorolni. Vannak könnyebb dolgok, amik könnyebben mennek, és vannak, amik nehezebben. De most jelenleg nincs olyan, amit például nem tudok abba hagyni. Nincs olyan, ami olyan szenvedéllyel ragadna magával, hogy képtelen legyek kijönni belőle. És ez annak köszönhető, hogy az önfegyelmet tudatosan gyakorlom minden nap.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. Nekem

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szoktál egyébként túlzó lenni?
2: Én azt hiszem nem vagyok ilyen, nekem az anyukám nagyon ilyen egyébként, tehát ő hajlamos mindig a 10 helyet rögtön 100-at, de inkább ezzet mond, amin mi nagyon sokat nevetünk, és nekem ő ilyen szempontból tündéri, aranyos, és a túlzásaiban nyilván leginkább a szeretet van benne, de hogy nekünk ő a rossz példa.
3: Keleti Andrea.
2: Hát, és akkor erre nem tudom, én erre nagyon régóta figyelek, hogy ilyen szempontból ne legyek olyan, mint ő. Egyébként nagyon hasonlítok rá, megnyilvánulásaimban is. Telefonban régen, még mikor egy lakásban laktunk, összekevertek minket, mert egyformán beszélünk, és nyilván sokszor, én ugye vele nőttem föl, apukám nem vett részt a családban, és nagyon hasonlítottunk egymásra, úgyhogy egyébként meg hasonlít, dolgoznom kell, hogy ne legyek teljesen olyan, és azt gondolom, hogy ez a túlzás, ez így elmaradt nálam.
1: Könnyedén vagy túlzó?
2: Simán.
1: Sőt, szinte szórakozásszerűen? Vagy pedig ez csak úgy véletlenül alakul?
4: Hát szerintem indulatból is tud az ember ilyen lenni, hogy így eltúloz dolgokat.
5: A lelkesedem, biztos, hogy úgy írok le valamit, ami a mellettem lévőnek lehet, hogy nem pont ugyanaz történt meg vele. Én meg hiperlatívuszokban beszélek. Nekem azt szokták, hogy már megint hiperlatívuszokban beszélek. A humornak az egyik fontos eszköze a túlzás. A jól felismerhető túlzás.
3: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
5: A túlzásban egy dolgokról ordít, hogy azon azért nem árt változtatni.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
6: Muszáj is, mert jelei vannak akkor, hogyha az ember csal, tehát itt nem lehet csalni.
3: Keleti Andrea, táncművész.
2: Megtanultam, hogy hány napig kell szigorúnak lenni, és utána mindig kell egy kicsit engedni ezen.
3: Takács Nikolasz, előadó művész.
7: Talán így tudat alatt kialakult az, hogy a mérték az nagyon-nagyon fontos.
5: Engem önfegyelemre neveltek. Önfegyelemre neveltek. Ez önfegyelmet tudatosan gyakorlom minden nap. Minden nap. Minden nap.
0: Sztárportré.

0: TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Felébettem, kettőt láttam, a tükörképemet a falhoz vágtam, fürdőt vettem, fogat mostam, WC-n ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként 6-kor keltem, a padlót mostam, az ételt mertem, és eltanultam az összes dumád, és láttam rajtad az egyenruhát.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz Erasmus program a magyar egyetemeken. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sör, virsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggeliben és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: felejteni hosszú nap.
1: Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel. Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen. Nem magyarázd a lényeg.

0: Hazai Turmix. Naponta 260 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam,

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Körmendi modellek a veterán autós találkozón. Hamarosan jön a tökös hétvége az őrségben. Köszöntöm Önöket, a Körmendetlen hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Intenzív vadászatot folytat szeptemberben az Aranypatak Vadásztársaság a Szombathely környéki erdőkben. Azt kérik, hogy a Ják, Sé, Torony, Dozmat, Nárai, Pornóapáti, Horvátlövő, Felsőcsatár, Narda és Vaskeresztes közelében található erdőkben és mezőgazdasági földterületeken ne tartózkodjunk szeptember 30-áig, délutánonként 4 és reggel 9 óra között, írja a Vaol. Halaszthatatlan teendő esetén a vadászok azt javasolják, hogy láthatósági mellényt és lámpát mindenképpen vigyünk magunkkal. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Hangsúlyozza Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnöke.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Megkezdődtek már a szeptemberi Szedd Magad akciók a vasi ültetvényeken. A Sótony környéki gyümölcsösökben a gála alma a legnépszerűbb. Ennek kilójához idén átlagosan 350 forintért lehet hozzájutni. Harmadik alkalommal rendezték meg a Classic Cars veterán és klasszikus autó találkozót, amelyen a körmendi Pap Tamás több évtized alatt összegyűjtött modelljeit is bemutatta. A sárvári rendezvényre ezúttal is válogatást vitt magával, ahol nagy lelkesedéssel tárta a közönség elé a különböző korszakokat és autótípusokat idéző járműveket.
3: Körülbelül 20 évvel kezdtem gyűjteni az automodelleket, többnyire 1.18-as méretarányban, és az a Matchbox méret hivatalosan. Durván számom olyan 5-600. Többnyire zárt dobozban tartom őket, ugye a portól védem, meg a fénytől, tehát a fényezés kifolyólag származó károsodás miatt őrzem meg őket így, vagy valami pedig kim van vitrínben, tehát a kisebbek azok kim vannak vitrínben. A döntő többsége Amerikából származik, vagy pedig hazai webshop, amit tudok onnan megszerzem.
1: Újra a Töké lesz a főszerep az őrségben. Szeptember 18-án kezdődik a 22. Tök Fesztivál. A programok központja Őri Szentpéter lesz, de Nagyrákos, Szalafő és Magyar Szombatfa is bekapcsolódik a fesztiválba. A nyitónapon a hagyományos tökmag köpesztés mellett blueskoncert, szombaton pedig már nagy színpados programok várják a közönséget. Többek között a Péterfi Bori and Love Band-el. Vasárnap családi és gyermekprogramok, néptánc és újabb koncertek következnek. Agárdi Szilvia, a Belvárosi Betyárok, valamint Szirota Jennifer is fellép. A három napot kézműves vásár és az őrség hagyományait bemutató programok egészítik ki. Ismét Szombathely ad otthont a tornászok hagyományos Challenge világkupa versenyének. A viadalt az Aréna Szaváriában rendezik meg szeptember 18-a és 20-a között. A szombathelyi verseny fontos állomás a tornászok számára, hiszen az őszi világbajnokság előtti időszakban kínál komoly nemzetközi felkészülési lehetőséget. A rendezvény szervezésében hosszú évek óta együtt dolgozik a Magyar Torna Szövetség és a Pannon Sport. A felek korábban világkupák, Grand Prix versenyek és más jelentős nemzetközi tornaesemények lebonyolításában is közreműködtek, írja a Szavária Fórum.
0: Időjárás jelentés.
1: Visszaesik a nappali felmelegedés, hideg front hozhat kisebb záporokat délutára. Részletek Péter Bári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A szombati napon érkezik majd egy gyengébb hideg front, szorványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. Általában területi átlagban ebből a frontból se lesz sok csapadék, csak lokálisan lehet kisebb kör. Egy-egy intenzívebb zápor idején, szél északnyugatról majd megélénkül, és hát néhány napra visszaesik a hőmérséklet olyan 25-27 fok környékére.
0: És most A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva. Jók!

to touch your hand.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A pincék láthatatlan veszélyére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Erősödik az ELTE Szombathelyi Egyetemi Központja. Spinning maratont rendeznek Görmend főterén. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a vasi katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, a must erjedésekor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Figyelmeztet Mukics Dániel, az Országos Főigazgatóság szóvívője.
2: Meg az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a selfie botra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
1: Ha valaki mustgáz okozta rosszulétet észlel, ne próbáljon megfelelő védőfelszerelés nélkül a bajba jutott segítségére sietni. Ilyen esetben azonnal a 112-es számon kell kérni a tűzoltók segítségét. Utolsó üteméhez ért a mozaikos kereszteződés átépítése Szombathelyen. A kivitelező már a 86-os főút és a Rumi út csomópontjának negyedik részén dolgozik. A haladási irányok és a lámpák átengedési ideje azonban nem változott. Az iskolakezdés miatt nagyobb forgalomra kell számítani, ezért fokozott figyelmet kérnek az autósoktól. Közben a körtés melletti Gyöngyös híd átépítése is zajlik, ott félpályán lehet közlekedni. A teljes beruházás a tervek szerint novemberre készül el, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Vádat emeltek egy férfival szemben, aki a Szombathelyi Pláza mély garázsában ököllel ütötte a biztonsági kamerákat. Az eszközök közül kettő megrongálódott, az okozott kár 145.000 forint volt. A vádirat szerint a férfi egy másik alkalommal Szombathelyen közterületen szeméttárolók tetejét ütötte és egy kerítést rúgdosott. A járási ügyészség két rendbeli garázdaság és rongálás miatt emelt vádat ellene, írja a Vaol. Több mint 1000 új hallgató kezdi meg tanulmányait Szombathelyen. Megtartották az ELTE Szavária Egyetemi Központ tanévnyitóját, ahol elhangzott 9%-kal több a diák az előző évhez képest. A felvettek csaknem fele a Bersenyi Dániel pedagógus képzőközpontban tanul tovább. Darázs Lénárd rektor stratégiai fontosságúnak nevezte az ELTE Szombathelyi jelenlétét, és a Szavária Egyetemi Központ további fejlesztését ígérte. A következő időszakban a pedagógus képzés erősítésére, a digitális oktatás és a mesterséges intelligencia fejlesztéseire, valamint a Bolyai Gyakorlóiskolával való szorosabb együttműködésre helyezik a hangsúlyt, tudósít a Vaol. Egy év kihagyás után ismét spinning maratont rendeznek Görmend főterén, közölték a szervezők. A szabadtéri sportprogram szeptember 19-én 16 órakor kezdődik, a résztvevők mellett a nézőket is várják az eseményre. A rendezvény zenei kíséretéről Voksán Virág gondoskodik. A programot a Superbike szervezi, amely szerint a rendezvény célja, hogy a sportolók és az érdeklődők közösen töltsenek el egy aktív, szórakoztató délutánt Görmend belvárosában. 50 féle ingyenes szűrővizsgálattal várják az érdeklődőket szeptember 18-án Szentgotthárdon. Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja a Sport és Szabadidőközpont parkolójában fogadja a résztvevőket 7:30-tól délután 4-ig. A vizsgálatok mellett azonnali kiértékelést, életmódtanácsadást és egészségmegőrző programokat is kínálnak. A sorszámokat érkezési sorrendben adják ki, de szeptember 15-ig előzetes regisztrációra is van lehetőség a Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Irodánál. Adta hírul a Város honlapja.
0: Időjárás jelentés.
1: Visszaesik a nappali felmelegedés, hideg front hozhat kisebb záporokat délutára. Részletek Péter Bári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A szombati napon érkezik majd egy gyengébb hideg front, szorványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. Általában területi átlagban ebből a frontból se lesz sok csapadék, csak lokálisan lehet kisebb körzetek. hetekbe egy-egy intenzívebb zápor idején, szél észak-nyugatról majd megélénkül, és hát néhány napra visszásik a hőmérséklet olyan 25-27 fok környékére.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, Rádha.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Görmendi modellek a veterán autós találkozón. Hamarosan jön a tökös hétvége az őrségben. Köszöntöm Önöket, a Görmendetlen hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Intenzív vadászatot folytat szeptemberben az Aranypatak Vadásztársaság a Szombathely környéki erdőkben. Azt kérik, hogy a ják, sé, torony, dozmat, nárai, pornóapáti, horvátlövő, felsőcsatár, narda és vaskeresztes közelében található erdőkben és mezőgazdasági földterületeken ne tartózkodjunk szeptember 30-áig, délutánonként 4 és reggel 9 óra között, írja a VAOL. Halaszthatatlan teendő esetén a vadászok azt javasolják, hogy láthatósági mellényt és lámpát mindenképpen vigyünk magunkkal. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Hangsúlyozza Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnöke.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Megkezdődtek már a szeptemberi Szedd Magad akciók a vasi ültetvényeken. A Sótony környéki gyümölcsösökben a gála alma a legnépszerűbb. Ennek kilójához idén átlagosan 350 forintért lehet hozzájutni. Harmadik alkalommal rendezték meg a Classic Cars veterán és klasszikus autó találkozót, amelyen a körmendi Papp Tamás több évtized alatt összegyűjtött modelljeit is bemutatta. A sárvári rendezvényre ezúttal is válogatást vitt magával, ahol nagy lelkesedéssel tárta a közönség elé a különböző korszakokat és autótípusokat idéző járműveket.
3: Körülbelül 20 évvel kezdtem el gyűjteni az automodelleket, többnyire 1.18-as méretarányban, és az a Matchbox méret hivatalosan. Durván számolva olyan 5-600. Többnyire zárt dobozban tartom őket, ugye a porttól védem, meg a fénytől, tehát a fényezés kifolyólag származó károsodás miatt őrzem meg őket így, vagy valami pedig kim van vitrínben, tehát a kisebbek, azok kim vannak vitrínben. A döntő többsége Amerikából származik, vagy pedig hazai webshop, amit tudok onnan megszerzem.
1: Újra a töké lesz a főszerep az őrségben. Szeptember 18-án kezdődik a 22. Tök Fesztivál. A programok központja Őri Szentpéter lesz, de Nagyrákos, Szalafő és Magyar Szombatfa is bekapcsolódik a fesztiválba. A nyitónapon a hagyományos tökmag köpesztés mellett blueskoncert, szombaton pedig már nagy színpados programok várják a közönséget. Többek között a Péterfi Bori and Love Band-el. Vasárnap családi és gyermekprogramok, néptánc és újabb koncertek következnek. Agárdi Szilvia, a Belvárosi Betyárok, valamint Szirota Jennifer is fellép. A három napot kézműves vásár és az őrség hagyományait bemutató programok egészítik ki. Ismét Szombathely ad otthont a tornászok hagyományos Challenge világkupa versenyének. A viadalt az Aréna Szaváriában rendezik meg szeptember 18-a és 20-a között. A szombathelyi verseny fontos állomása tornászok számára, hiszen az őszi világbajnokság előtti időszakban kínál komoly nemzetközi felkészülési lehetőséget. A rendezvény szervezésében hosszú évek óta együtt dolgozik a Magyar Tornaszövetség és a Pannon Sport. A felek korábban világkupák, Grand Prix versenyek és más jelentős nemzetközi tornaesemények lebonyolításában is közreműködtek, írja a Szavária Fórum.
0: Időjárás jelentés.
1: Visszaesik a nappali felmelegedés, hideg front hozhat kisebb záporokat délutára. Részletek Péter Bári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A szombati napon érkezik majd egy gyengébb hidegfront, szorványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. Általában területi átlagban ebből a frontból se lesz sok csapadék, csak lokálisan lehet kisebb körzetekbe egy-egy intenzívebb zápor idején. Szél északnyugatról majd megélénkül, és hát néhány napra visszaesik a hőmérséklet olyan 25-27 fok környékére.
0: És most A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A pincék láthatatlan veszélyére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Erősödik az ELTE Szombathelyi Egyetemi Központja. Spinning maratont rendeznek Görmend főterén. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a vasi katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, a must erjedésekor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Figyelmeztet Mukics Dániel, az Országos Főigazgatóság szóvívője.
2: Meg az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a selfie botra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdj ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
1: Ha valaki mustgáz okozta rosszulétet észlel, ne próbáljon megfelelő védőfelszerelés nélkül a bajba jutott segítségére sietni. Ilyen esetben azonnal a 112-es számon kell kérni a tűzoltók segítségét. Utolsó üteméhez ért a mozaikos kereszteződés átépítése Szombathelyen. A kivitelező már a 86-os főút és a Rumi út csomópontjának negyedik részén dolgozik. A haladási irányok és a lámpák átengedési ideje azonban nem változott. Az iskolakezdés miatt nagyobb forgalomra kell számítani, ezért fokozott figyelmet kérnek az autósoktól. Közben a Körtés melletti Gyöngyös híd átépítései zajlik, ott félpályán lehet közlekedni. A teljes beruházás a tervek szerint novemberre készül el, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Vádat emeltek egy férfival szemben, aki a Szombathelyi Pláza mély garázsában ököllel ütötte a biztonsági kamerákat. Az eszközök közül kettő megrongálódott, az okozott kár 145 ezer forint volt. A vádirat szerint a férfi egy másik alkalommal Szombathelyen közterületen szeméttárolók tetejét ütötte és egy kerítést rúgdosott. A járási ügyészség két rendbeli garázdaság és rongálás miatt emelt vádat ellene, írja a Vaol. Több mint 1000 új hallgató kezdi meg tanulmányait Szombathelyen. Megtartották az ELTE Szavária Egyetemi Központ tanévnyitóját, ahol elhangzott 9%-kal több a diák az előző évhez képest. A felvettek csaknem fele a Bersenyi Dániel pedagógus képzőközpontban tanul tovább. Darázs Lénárd rektor stratégiai fontosságúnak nevezte az ELTE Szombathelyi jelenlétét, és a Szavária Egyetemi Központ további fejlesztését ígérte. A következő időszakban a pedagógus képzés erősítésére, a digitális oktatás és a mesterséges intelligencia fejlesztéseire, valamint a Bolyai Gyakorlóiskolával való szorosabb együttműködésre helyezik a hangsúlyt, tudósít a Vaol. Egy év kihagyás után ismét spinning maratont rendeznek Görmend főterén, közölték a szervezők. A szabadtéri sportprogram szeptember 19-én 16 órakor kezdődik. A résztvevők mellett a nézőket is várják az eseményre. A rendezvény zenei kíséretéről Voksán Virág gondoskodik. A programot a Superbike szervezi, amely szerint a rendezvény célja, hogy a sportolók és az érdeklődők közösen töltsenek el egy aktív, szórakoztató délutánt Görmend belvárosában. 50 féle ingyenes szűrővizsgálattal várják az érdeklődőket szeptember 18-án Szentgotthárdon. Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja a Sport és Szabadidőközpont parkolójában fogadja a résztvevőket 7:30-tól délután 4-ig. A vizsgálatok mellett azonnali kiértékelést, életmódtanácsadást és egészségmegőrző programokat is kínálnak. A sorszámokat érkezési sorrendben adják ki, de szeptember 15-ig előzetes regisztrációra is van lehetőség a Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Irodánál, adta hírül a Város honlapja.
0: Időjárás jelentés.
1: Visszaesik a nappali felmelegedés, hideg front hozhat kisebb záporokat délutára. Részletek Péter Bári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A szombati napon érkezik majd egy gyengébb hideg front, szorványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. Általában területi átlagban ebből a frontból se lesz sok csapadék, csak lokálisan lehet kisebb körzetek. hetekbe egy-egy intenzívebb zápor idején, szél északnyugatról majd megélénkül, és hát néhány napra visszásik a hőmérséklet olyan 25-27 fok környékére.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őriszentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
4: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. A körmendi református közösségi ház adott helyet annak a programnak egy hete, ahol a gyermekek egészsége került a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A jótékonysági céllal szervezett rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze. Ez a sikeres és hagyományteremtő program kerül ma fókuszba. A műsor vendége lesz Kamondi Péter körmendi református lelkész, Nyári Sarolta gyógymasszőr gerinc tréner és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében. Velük beszélgettünk többek közt arról, milyen jótékonysági célokra jut a több mint 1 millió forintból, milyen pozitív élmények érték szervezőként interjú alanyaimat, akár a hallgatóság, akár az előadók, akár a rendezvény mellé álló támogatók részéről, és magáról az eseményről is kapunk egy kis keresztmetszetet. Ma a beszélgetés első részét hallhatják, jövő szombaton pedig folytatjuk majd a témát. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. A Körmendi Református Közösségi Ház adott helyet annak a programnak egy hete, ahol a gyermekek egészsége került a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A jótékonysági céllal szervezett rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze. Ez a sikeres és hagyományteremtő program kerül ma fókuszba. A műsor vendége lesz Kamondi Péter körmendi református lelkész, Nyári Sarolta gyógyma, Ször Gerinc tréner és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében. Velük beszélgettünk többek közt arról, milyen jótékonysági célokra jut a több mint 1 millió forintból, milyen pozitív élmények érték szervezőként interjú alanyaimat, akár a hallgatóság, akár az előadók, akár a rendezvény mellé álló támogatók részéről, és magáról az eseményről is kapunk egy kis keresztmetszetet.
1: Nagy sikerű gyermek egészségnap volt itt a közelmúltban Körmenden. Erről próbálunk egy kis keresztmetszetet, eredményismertetőt, esetleg jövőbe tekintést tenni 3 vendégemmel. Megegyeztünk az úgymond forgatókönyvben is, a református, körmendi református közösségi házban volt ez a rendezvény. Lelkész úr, miért vállalkoztak ennek a rendezvénynek a fogadására, és ön hogy értékeli?
2: Áldás békesség mindenkinek. Igen, kezdeném talán azzal, de úgyis tudják nagyjából a körmendiek, hogy 1 éve volt a lelki pásztorváltás itt a református egyházközségben, és én a kezdetektől fogva próbáltam úgy alakítani a körmendi reformátusoknak a szolgálatát, hogy próbáljon mindenki a saját karizmája, talentuma, lelki ajándéka, vagy éppen szakismerete alapján szolgálni itt a városban, meg a gyülekezetben is, és elég gyorsan kiderült, hogy kinek milyen talentuma van. Az is kiderült, hogy Nyári Sarolta rendszeres tagja a református egyházközségnek, elmondhatjuk, hogy minden vasárnap jelen van, és a kezdetektől fogva támogattam, hogyha bárkinek bármilyen ötlete volt, amit össze lehet kapcsolni a Krisztus ügyével, és azt gondolom, hogy a gyermekegészség az minden szempontból összekapcsolható az evangéliummal, hiszen maga Krisztus Urunk is nagyon komolyan vette mind a gyermekek kérdését, mint pedig az egészség kérdését, ugye akármerre járt, azt látja, hogy az életét végig kísérte az egészségnek a visszaállítása, amely egy előképe volt annak, hogy a mennyek országába mi vár majd ránk.

0: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. A Körmendi Református Közösségi Ház adott helyet annak a programnak egy hete, ahol a gyermekek egészsége került a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A jótékonysági céllal szervezett rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze. Ez a sikeres és hagyományteremtő program kerül ma fókuszba. A műsor vendége lesz Kamondi Péter körmendi református lelkész, Nyári Sarolta gyógymasször gerinc tréner és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében. Velük beszélgettünk többek közt arról, milyen jótékonysági célokra jut a több mint 1 millió forintból, milyen pozitív élmények érték szervezőként interjú alanyaimat, akár a hallgatóság, akár az előadók, akár a rendezvény mellé álló támogatók részéről, és magáról az eseményről is kapunk egy kis keresztmetszetet.
1: Ezen felül nyilván volt egy nagyon pragmatikus cél is ezzel az egésszel, magával a helyszínnel is. Szerettük volna azt megmutatni itt a körmendi testvéreknek, hogy a református egyházközség képes a falain kívül is gyakorlati segítséget nyújtani vagy szervezni, tehát a diakóniát egy kicsit megerősítettük ezzel, és azt gondolom, hogy volt értelme mindenképpen, tehát ennek a pragmatikus résznek is, hiszen talán elmondhatjuk, hogy több mint 1 millió forint adomány érkezett erre az eseményre, aminek nagyon-nagyon jó helye van és lesz majd. Ugye ennek egy részét EpiPen injekciókra költöttük, és ezek már átadásra kerültek a különböző iskoláknak. Illetve a többi, tehát a fennmaradó összeg, az pedig el lesz osztva, itt körmendi együttér alapítvány részére megy az egyik része, a másik a Heinpál kórháznak megy, hiszen az igazgató asszony megtisztelt bennünket azzal, hogy lejött közénk, és itt szolgált, és egy nagyon színvonalas előadást tartott közöttünk, ami nem csak egészség volt, hanem abban volt kortörténet, szociológia, minden. Úgy gondolom, hogy így lett teljes ez az alkalom. Úgyhogy egy részét mindenképpen ők kapják, és akkor itt a kolléganők pedig nagy lelkűen felajánlották, hogy akkor a harmad rész az pedig maradjon itt a református gyermekmisszióra. Hogy megvolt a lelki célunk is, tehát azt gondolom, hogy egy rövid köszöntőben el tudtam mondani azt, hogy mennyire fontos mind a gyermek, mind az egészség téma az evangélium szempontjából. El tudtuk mondani azt, hogy a lelki egészséggel is legalább annyit kéne foglalkozni, hiszen Jézus Urunknál is ezt látjuk, hogy a kettőt nem lehet szétválasztani, mindig azzal kezdődik, hogy megbocsátottak a te bűneid, és miután a lelki egészség helyreállt, akkor elkezdődik a kejfelési árny típusú látványos gyógyulás.
2: Mondta lelkész úr, hogy tulajdonképpen ennek a programnak is az adott egyfajta apropót, hogy a talentumok, a gyülekezeti talentumok szerint a Saroltának ehhez vannak a megfelelő talentumai, és látszik, hogy egy jól sikerült rendezvény volt. Látszanak-e többieknél is talentumok, amik esetleg a közeljövőben vagy a távoli jövőben ilyen közösségi rendezvényhez vezethetnek?
1: Hát, hogy rendezvényhez fognak-e vezetni, azt nem tudom, de azt tudom, hogy így egy év alatt most már nagyjából a vezetőséget, tehát a presbitériumot sikerült úgy felmérni és felismerni, hogy talentumok szempontjából is azt látom, hogy mindenkinek megvan a maga szerepe, hogy itt megújjon egy nagyon pozitív változás. Hogy ez rendezvényekben meg fog-e mutatkozni, ezt egyelőre nem tudom. Ugye a református egyházközségnek nem az a célja, hogy jobbnál jobb programokat biztosítsunk. Ez egy jó dolog, hogyha ez a kettő összefér, de nekünk ugye egy alapvetően más célunk van, az, hogy az embereket eljuttassuk Krisztushoz, és hogyha ez összefér a kettő, akkor az biztos, hogy fog teret adni.

0: A műsor vendége ma Kamondi Péter körmendi református lelkész, Nyári Sarolta gyógymasször gerinc tréner és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében. Velük beszélgettem az egy hete a körmendi református közösségi házba meghirdetett jótékonysági programról, amelynek előadói fontos gyermekegészségügyi kérdésekről beszéltek a nagy számban megjelent hallgatóságnak. Vendégeim a rendezvényről adnak egyfajta fontos keresztmetszetet, és a program hasznosságát elemzik közösen, de a rendezvény támogatóiról sem feledkeznek meg.
1: Egyébként a kezdetektől fogva munkacsoportokat alakítottunk itt a gyülekezeten belül, és mindenki a talentum szerint. Tehát beteg látogatás, hogyha valaki a diakóniához ért, tehát ezt szeretnénk megvalósítani. Nyilván, aki a pénzügyekhez ért, azon a területen kell, hogy dolgozzon, és azt látom, hogy ez így működni fog.
2: Még annyit aztán megszólítanám Nyári Saroltát is, hogy mikor vannak gyülekezeti alkalmak, gondolom, hogy nyitottak a külső érdeklődésre, vagy leendő gyülekezeti tagok fogadására, mikor vannak itt örmen?
1: Természetesen. Ami fix alkalom minden héten, az nyilván vasárnap a délelőtt 10 órai istentisztelet. Próbálunk itt is szolgálni, hogy jó legyen oda betérni, és nem elrohanni utána, hanem most ez egy kifejezett missziónk, hogy megszólítani mindenkit, mindenkivel beszélgetni, és egy kicsit közelebb szeretni Istenhez. Ami még általánosan elmondható, hogy kedden 18 órakor van a Biblia óránk. Erre is mindenkit szeretettel várunk, tehát nem teológusokat várunk, hanem hétköznapi embereket, akik szeretnének a Szentírással egy szinttel mélyebben foglalkozni. Emellett minden vasárnap most már szeptemberben lesz gyermekistentisztelet, tehát ez is újdonság az egy év alatt. Ezt havi egy alkalommal kezdtük, és azt mondtuk, hogy jobb lenne, ha stabilan minden héten lenne, mert akkor a szülők esetleg nyugodtabban be tudnak ülni az istentiszteletre. Emellett elkezdjük most az ifjúsági alkalmakat, tehát a szeptember végétől fogjuk elindítani. Ez jó valószínűséggel két hetente lesz ifjúsági alkalom. Én a péntek délutára gondoltam, mint egy jó alternatíva a fiataloknak, és ez is szervezés alatt van, és reméljük, hogy tényleg minden réteget a nagyjából a bölcsőtől a sírig meg tudunk a jövőben szólítani.
2: Nyári Sarolta, gyógymasször, gerinc tréner a mikrofonnál, mint a program ötletgazdája, de a lelkész úr gondolataihoz is fűzne hozzá valamit, akkor először ezt. Nyári Sarolta, gyógymasször a mikrofonnál, mint a program ötletgazdája, de a lelkész úr gondolataihoz is fűzne hozzá valamit, akkor először ezt.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. Igen, szeretnék kapcsolódni a lelkész úrnak a talentum részéhez. Tehát mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy a presbiterium támogatta. Ezt már idén áprilisban felvetettem ezt az ötletet, és ők egyöntetűleg támogatták azonnal ezt a program lehetőséget, és hát azóta pedig, amennyi segítséget kaptam én az egyház közösség tagjain belül, tehát az meg egy, nem is tudom értékben meghatározni, tehát felbecsülhetetlen. Beszélve egy istentisztelet után, hogy Saci, szóljál rám nyugodtan, hogyha bármiben tudunk segíteni, és ez már így időben visszamenőleg, tehát ugye áprilisban merült fel a gondolatmenete, erről elkezdtünk beszélgetni, és onnantól kezdve nagyon sokan szerettek volna bekapcsolódni, tehát hol tudok én segíteni. És ezt végigéreztük az egész szervezés folyamán, és tényleg itt a nyugdíjasok, akik ugye idővel rendelkeztek, mondták, bármi van, nyugodtan szóljál, jövünk, és tényleg így volt. Tehát ez az utolsó pillanatokban is még egy közösségi ház nyitása segítettek kipakolni az autóból. Végig ott voltak, felügyelték, hogy most a szeretett fogadáson is minden hatékonyan működjön, és mindig tele legyen az asztal, és az üdítők behűtve ott legyenek, a kávét főzték, és hát most még talán ebben az időpontban is takarítják a közösségi házat. Tehát, és még külön megemlíteném a hangosítónkat is, Füzesi Bertalant, aki szintén önkéntesen és nagy örömmel vállalta, és ami engem nagyon büszkévé tett így az előadás végén, hogy ő azt mondta, hogy ez többet ért neki, ez a vállalás, tehát ez a önkéntes munka, mint hogyha valahol fizetséget kapott volna érte. És azt gondolom, hogy ez az összes közösségen belüli társunkra igaz. Tehát, hogy mindannyian tényleg ezt annyira nagy szeretettel készítettük, és gondoltuk végig az egész forgatókönyvet.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Több a gyermekek egészségét érintő fontos témában tartottak előadásokat elismert orvosok, egészségügyi szakemberek egy hete a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várták a szervezők, de bőven voltak a sorok közt nagyszülők is. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhattak szakmai előadásokat. A jótékonysági program bevételéből a szervezők többek közt a körmendi iskolák számára vásároltak EpiPen injekciókat. A szervezők közül Kamondi Péter körmendi református lelkész, Nyári Sarolta gyógymasszőr gerinc tréner és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében a műsor vendége.
2: És itt mindenképpen szeretném megemlíteni Gángó Melindát, mert hisz kellett nekem egy szervezőtárs. Tehát ez egy dolog, hogy én 3 éve megálmodtam egy ehhez hasonló programot, de kellett ehhez egy szervezőtárs. Tehát nagyon sok tennivaló volt, és Melinda nagyon ügyesen végig gondolta a forgatókönyvet, gyönyörűen felkonferálta a csodálatosnál csodálatosabb előadóinkat, és hát az ajándékutalványok beszerzésében is nagy mértékben hozzájárult. Amit még szeretnék megemlíteni, hogy ez a támogatás, ez egyszerűen nem is jutok szavakhoz. Tehát, hogy ha valaki megkérdezné tőlem azt, hogy mégis mit satszoltam, mit gondoltam, milyen összegben gondolkodtam. Gyakorlatilag én még attól is féltem, hogy esetleg az elsődleges célt, az EpiPen injekcióknak az árát nem fogjuk tudni az adományokból fedezni, és esetleg még a saját pénztárcánkhoz is hozzá kell nyúlni, és hát ahogy az előbb említette lelkész úr, hogy milyen sikeres volt ez az adománygyűjtés, tehát hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik akár 1000 forinttal, 500 forinttal hozzájárultak, tehát ez is megmutatta azt, hogy Körmend egy hatalmas közösség. És szeretném megköszönni nektek is, Mónika, így a rádió munkatársainak is, hogy ilyen hihetetlen szeretettel és sűrűséggel bemondtátok az eseményünk napját, időpontját és célját. Tehát ezek nélkül nem jött volna, nem lehetett volna ennyire sikeres. Tehát sikeres lett volna, de hogy ilyen mélységekig, tehát vagy magasságokig, nem is tudom most itt melyik a legmegfelelőbb kifejezés, akkor szeretném még megköszönni polgármester úrnak is, hisz ő egy videócsettel támogatta az eseményünknek a reklámozását, és ahogy az ő videója elindult, tényleg egyre több e-mail érkezett és telefonhívás. Szeretném megköszönni ugye a főbb támogatóinknak, akiknek még külön köszönet, hogy személyesen is ellátogattak az előadásunkra. Hát itt beszéljünk, ezért szeretném megemlíteni a Körmendi Lions Klubot, dr. Hadnagy Ádámot, Szóle Optikát, ugye itt Hideg Zoltán és Hidegné Kovács Anikóra gondolok, a Sziszi Egészségközponttól ugye Lászlóné Holtai Andi és a férje is meglátogatta az előadásunkat, polgármester úrunk is ott volt, Paracelsus gyógyszertár is hozzájárult itt a rendezvény sikerességéhez, és még 2 orvos, akik szintén támogattak minket anyagilag, dr. Ibaricságota és dr. Vermes Imre.

0: Több a gyermekek egészségét érintő fontos témában tartottak előadásokat elismert orvosok, egészségügyi szakemberek egy hete a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várták a szervezők, de bőven voltak a sorok közt nagyszülők is. Az érdeklődők egyebek mellett a gyermekkori allergiával, a diabétesszel, valamint a fogszabályozással kapcsolatban hallhattak szakmai előadásokat. A jótékonysági program bevételéből a szervezők többek közt a körmendi iskolák számára vásároltak EpiPen injekciókat. A szervezők közül Kamondi Péter körmendi református lelkész, Nyári Sarolta gyógymasször gerinc tréner és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében a műsor vendége.
1: Szervezőként már hallottunk róla, és hát maguk az adományok, a rendezvényen bejött adományok mértéke is mutatja, hogy tehet ház volt, de ön szervezőként elégedett, sikerült mindenkit megszólítani, elérni, akinek itt kellett lennie ezen az előadáson?
2: Én úgy gondolom, és látva a közönségnek a figyelmét, tehát én magam is előadó voltam, és így ugye teljesen szemben álltam a hallgatói közönséggel, és végig azt láttam, hogy egy pillanatig nem lankadt a figyelmük. Tehát, hogy sikerült szerintem olyan előadókat meghívnunk, és azt még kiemelném, hogy előadóink is mind önkéntesen voltak jelen, és olyan minőségi előadást tartottak, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok fontos információt és tudástárat vittek haza a jelenlévők, és akkor a jelenlévőkről egy picit, jó? Hogy gyakorlatilag nem egy korosztály jelent meg. Ott volt a sok családos férj-feleség, tehát fiatal 30-as szülők a gyermekeikkel, ott volt a nagymama, ott volt rengeteg pedagógus, és külön köszönöm, hogy ennyire támogatták a jelenlétükkel ezt az előadást. Volt, aki a végén azt mondta, hogy én még jegyzeteltem is, de rengeteget. Aztán például az egyik orvos előadó azt mondta, hogy hát én már megint tanultam valamit, de ugyanígy én is elmondhatom, hogy minden egyes eseményen tanulunk. Tehát nyilván lehetett volna jobban csinálni, nyilván lehetett volna több dolgot is kitalálni, de ugye itt azért eléggé oda kellett figyelnünk arra is, hogy maga az időpont az mikor legyen. Ugye az elsődleges cél az volt, hogy a körmendi általános iskolák, és itt most három általános iskoláról beszélünk, és a két középiskoláról, hogy ők már iskolakezdés előtt megkapják az EpiPen injekciót, és ezt szerettük volna hivatalossá tenni. Tehát itt volt egy hivatalos átadás, és egy ünnepélyes átadás. És ott is látni azt, hogy az iskolák képviselői is mennyire nagy örömmel és szeretettel vették ezt, hogy átvehették ezt az EpiPen injekciót. Azért lássuk, ez is egy egyedülálló történet, hogy most a körmendi iskolákban már ott van ez a készülék, és ne adj Isten, használni kell, akkor tényleg ott van, és van szakember is, aki ezt az injekciót be fogja tudni adni a rászoruló gyermekre. Huszár Ádámnak köszönhetően hozzáfértünk például három bemutató injektorhoz is. Nagyon érdekes volt ezt így kézről kézre adni, és látni azt, hogy tényleg érdekelte a hallgatókat, és mindenki gyakorlatilag próbálta tényleg szabályosan, merőlegesen tartva abból a magasságból indítani a beadást, mintha egy való EpiPen injekcióról, ugye adrenalin injekció.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Több a gyermekek egészségét érintő fontos témában tartottak előadásokat elismert orvosok, egészségügyi szakemberek egy hete a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várták, de bőven voltak a sorok között nagyszülők is. A szervezők közül Kamondi Péter Körmendi Református lelkész, Nyári Sarolta a gyógymasszőr és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében a műsor vendége.
2: Egyébként említette, hogy vannak az iskolákban ehhez értők, ehhez valamiféle szakmai tanfolyam kell, de akkor erről Lászlóné Holtai Andrea beszél nekünk.
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Igen, ezek a készülékek, ezek az epipenek nagyon egyszerűen használhatók egyébként. Annyit kell felmérni és tudniuk azoknak, akik használják, hogy ténylegesen mikor használják, és kapnak rá egy képzést, tehát ezt egy 10 perc alatt meg lehet tanulni. Tehát azt kell tudni felmérni szülőként, mintha a saját gyermekükről lenne szó, hogy egy allergiás reakció alkalmával ezt alkalmazzák. Úgyhogy hogy lesz minden iskolában erre ember, aki ezt megtanulja, és akkor ezt tudják használni.
4: Gyakorlatilag már van, ezt lehet, hogy még Andinak nem mondtam, úgyhogy ez az én hibám, mert hogy már a rendezvény előtt két-két alkalmazott, tehát iskolánként két-két alkalmazott, ezt az online tanfolyamot elvégezte.
2: Arról is beszéltünk előzetesen, hogy nem hagyják magukra, vagy nem hagyták magukra a közönséget, véleményükre voltak kíváncsiak, kérdőív készült. Ennek a tanulságairól beszélhetünk?
3: Egyrészt kiemelném azt, hogy nagyon örülök én is a kezdeményezésnek. Ugye a Sziszi Egészségközpont részéről is, illetve azért azt gondolom, hogy Körmend város és környékén mi elég sok ilyen rendezvényt, vagy hasonló rendezvényt kezdeményezünk, és ebbe a Sacinak mindig nagyon szuper ötletei vannak, és én azt gondolom, hogy a lakosokat nagyon jól tudjuk ezzel támogatni, úgyhogy én örültem annak, amikor ez így felvetődött, hogy a lelkész úrnak is van egy kezdeményezése a Sacival együtt, mert nagyon színvonalas előadásokat hallhattunk, tehát szakmai, nagyon komoly szakmai előadásokat laikus nyelven. És a szülők nagyon-nagyon sok mindent meg tudtak ebből tanulni és hasznosítani. És azért itt kiemelném a gyógyításon kívül nekem szívügyem a megelőzés. Tehát az lenne a legfontosabb a megelőzés, és itt inkább ezen volt a hangsúly, hogy tudjuk felismerni és megelőzni a dolgokat, vagy hát a különböző betegségeket. Nagyon-nagyon nagy mértékben kitöltötték ezeket a kérdőíveket, ennek nagyon örülünk, mert tudjuk, hogy mire lenne igény. Tehát az, hogy mi motiválta őket leginkább, hogy eljöjjenek, vagy részt vegyenek ezen a rendezvényen, nagyon sokan azt írták, hogy a hasznos előadások. Tehát tényleg tanultak belőle. Aztán, hogy szívesen vennének-e hasonló rendezvényen részt, megint csak azt írták nagyon sokan, hogy biztosan, vagy talán mindenki azt írta, hogy biztosan. Milyen gyakran szeretnének ilyen előadásokat? Hát volt, aki azt mondta, hogy havonta, de fél évente, évente, és azt gondolom, hogy ez megvalósítható, ez a fél évente, évente rendezvények, ahol tanulnak is, és ezt összetudjuk kötni mindig valamilyen támogatással. Aztán, hogy mit gondolnak arról, hogy mennyi volt az adomány, belépőt adományként gyűjtöttük, vagy gyűjtöttek itt a kollégák, 4000 forintos belépő volt, és arra voltunk kíváncsiak, hogy ez megfizethető-e, mit gondolnak erről azok, akik eljöttek, és azt mondták, hogy egyáltalán nem volt magas összeg, elfogadható volt, sőt olyanok is voltak, akik azt nyilatkozták, hogy szívesen fordítanának rá nagyobb összeget is. Tehát nagyon komoly célokra lettek ezek fordítva. Melyik előadás volt a leghasznosabb, ami nagyon lényeges? Hát ugye a Hein Pál gyermekkórház professzorasszonya, vezetőasszonya érkezett hozzánk, dr. Nagy Anikó. Én azt gondolom, hogy lehengerlő volt. Nagyon-nagyon hasznos információkkal. Amúgy a személyisége és egy fantasztikus hölgy, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon élvezték. A többi előadót is kiemelném, mert nagyon érthető, nagyon hasznos előadásokat hallottunk, de őt külön kiemelték a hallgatóság. Aztán melyik témáról hallanának? Hát igen, itt volt a választási lehetőség. Ugye ezek a viselkedés zavarok kisgyerekeknél, ez egy nagyon érdekes téma, és én azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni is kell. Jelezték is az ADHD, meg a figyelemzavaros hiperaktivitás, ez nagyon jó lenne. illetve az autizmusról hallanának szívesen, aztán a kamaszkori lelki problémákról, mozgás problémákról, védőoltásokról. Azt látom én is egyébként a rendelőintézetünk, vagy a magárendelőinknél, hogy nagyon sok lelki problémás, nem csak felnőtt, hanem gyermek is van. Tehát nagyon sokan keresik a szakembereinket, tehát én is azt gondolom, hogy ez is egy kiemelt téma lehetne.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt mai Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival itt a Körmend FM-en.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Körmendi modellek a veterán

0: Tos találkozón. Hamarosan jön a tökös hétvége az Őrségben. Köszöntöm Önöket, a Körmendeten hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Intenzív vadászatot folytat szeptemberben az Aranypatak Vadásztársaság a Szombathely környéki erdőkben. Azt kérik, hogy a ják, sé, torony, dozmat, nárai, pornóapáti, horvátlövő, felsőcsatár, narda és vaskeresztes közelében található erdőkben és mezőgazdasági földterületeken ne tartózkodjunk szeptember 30-áig, délutánonként 4 és reggel 9 óra között, írja a VAOL. Halaszthatatlan teendő esetén a vadászok azt javasolják, hogy láthatósági mellényt és lámpát mindenképpen vigyünk magunkkal. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Hangsúlyozza Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnöke.
1: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
0: Megkezdődtek már a szeptemberi Szedd Magad akciók a vasi ültetvényeken. A Sótony környéki gyümölcsösökben a gála alma a legnépszerűbb. Ennek kilójához idén átlagosan 350 forintért lehet hozzájutni. Harmadik alkalommal rendezték meg a Classic Cars veterán és klasszikus autó találkozót, amelyen a körmendi Papp Tamás több évtized alatt összegyűjtött modelljeit is bemutatta. A sárvári rendezvényre ezúttal is válogatást vitt magával, ahol nagy lelkesedéssel tárta a közönség elé a különböző korszakokat és autótípusokat idéző járműveket.
2: Körülbelül 20 éve kezdtem el gyűjteni az automodelleket, többnyire 1.18-as méretarányban, és az a matchbox méret hivatalosan. Durván számolva olyan 5-600. Többnyire zárt dobozban tartom őket, ugye a porttól védem, meg a fénytől, tehát a fényezés kifolyólag származó károsodás miatt őrzem meg őket így, vagy valami pedig kim van vitrínben, tehát a kisebbek, azok kim vannak vitrínben. A döntő többsége Amerikából származik, vagy pedig hazai webshop, amit tudok onnan megszerzem.
0: Újra a töké lesz a főszerep az Őrségben. Szeptember 18-án kezdődik a 22. Tök Fesztivál. A programok központja Őri Szentpéter lesz, de Nagyrákos, Szalafő és Magyar Szombatfa is bekapcsolódik a fesztiválba. A nyitónapon a hagyományos tökmag köpesztés mellett blueskoncert, szombaton pedig már nagy színpados programok várják a közönséget. Többek között a Péterfi Bori and Love Band-el. Vasárnap családi és gyermekprogramok, néptánc és újabb koncertek következnek. Agárdi Szilvia, a Belvárosi Betyárok, valamint Szirota Jennifer is fellép. A három napot kézműves vásár és az Őrség hagyományait bemutató programok egészítik ki. Ismét Szombathely ad otthont a tornászok hagyományos Challenge világkupa versenyének. A viadalt az Aréna Szaváriában rendezik meg szeptember 18-a és 20-a között. A szombathelyi verseny fontos állomás a tornászok számára, hiszen az őszi világbajnokság előtti időszakban kínál komoly nemzetközi felkészülési lehetőséget. A rendezvény szervezésében hosszú évek óta együtt dolgozik a Magyar Tornaszövetség és a Pannon Sport. A felek korábban világkupák, Grand Prix versenyek és más jelentős nemzetközi tornaesemények lebonyolításában is közreműködtek, írja a Szavária Fórum.
3: Időjárás jelentés.
0: Visszaesik a nappali felmelegedés, hideg front hozhat kisebb záporokat délutára. Részletek Péter Bári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A szombati napon érkezik majd egy gyengébb hidegfront, szorványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. Általában területi átlagban ebből a frontból se lesz sok csapadék, csak lokálisan lehet kisebb kör. Egy-egy intenzívebb zápor idején, szél északnyugatról majd megélénkül, és hát néhány napra visszaesik a hőmérséklet olyan 25-27 fok környékére.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. This

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A pincék láthatatlan veszélyére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Erősödik az ELTE Szombathelyi Egyetemi Központja. Spinning maratont rendeznek Körmend főterén. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a vasi katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, a must erjedésekor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert.

0: Figyelmeztet Mukics Dániel, az Országos Főigazgatóság szóvívője.
1: Meg az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a selfie botra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mosdgáz miatt valaki életét veszítse.
0: Ha valaki mosdgáz okozta rosszulétet észlel, ne próbáljon megfelelő védőfelszerelés nélkül a bajba jutott segítségére sietni. Ilyen esetben azonnal a 112-es számon kell kérni a tűzoltók segítségét. Utolsó üteméhez ért a mozaikos kereszteződés átépítése Szombathelyen. A kivitelező már a 86-os főút és a Rumi út csomópontjának negyedik részén dolgozik. A haladási irányok és a lámpák átengedési ideje azonban nem változott. Az iskolakezdés miatt nagyobb forgalomra kell számítani, ezért fokozott figyelmet kérnek az autósoktól. Közben a Körtés melletti Gyöngyös híd átépítése is zajlik, ott félpályán lehet közlekedni. A teljes beruházás a tervek szerint novemberre készül el, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Vádat emeltek egy férfival szemben, aki a Szombathelyi Pláza mély garázsában ököllel ütötte a biztonsági kamerákat. Az eszközök közül kettő megrongálódott, az okozott kár 145 000 forint volt. A vádirat szerint a férfi egy másik alkalommal Szombathelyen közterületen szeméttárolók tetejét ütötte és egy kerítést rúgdosott. A járási ügyészség két rendbeli garázdaság és rongálás miatt emelt vádat ellene, írja a Vaol. Több mint 1000 új hallgató kezdi meg tanulmányait Szombathelyen. Megtartották az ELTE Szavária Egyetemi Központ tanévnyitóját, ahol elhangzott 9%-kal több a diák az előző évhez képest. A felvettek csaknem fele a Berzsenyi Dániel pedagógus képzőközpontban tanul tovább. Darázs Lénárd rektor stratégiai fontosságúnak nevezte az ELTE szombathelyi jelenlétét, és a Szavária Egyetemi Központ további fejlesztését ígérte. A következő időszakban a pedagógus képzés erősítésére, a digitális oktatás és a mesterséges intelligencia fejlesztéseire, valamint a Bolyai Gyakorlóiskolával való szorosabb együttműködésre helyezik a hangsúlyt, tudósít a Vaol. Egy év kihagyás után ismét spinning maratont rendeznek Körmend főterén, közölték a szervezők. A szabadtéri sportprogram szeptember 19-én 16 órakor kezdődik, a résztvevők mellett a nézőket is várják az eseményre. A rendezvény zenei kíséretéről Voksán Virág gondoskodik. A programot a Superbike szervezi, amely szerint a rendezvény célja, hogy a sportolók és az érdeklődők közösen töltsenek el egy aktív, szórakoztató délutánt Körmend belvárosában. 50 féle ingyenes szűrővizsgálattal várják az érdeklődőket szeptember 18-án Szentgotthárdon. Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja a Sport és Szabadidőközpont parkolójában fogadja a résztvevőket 15:30-tól délután 4-ig. A vizsgálatok mellett azonnali kiértékelést, életmódtanácsadást és egészségmegőrző programokat is kínálnak. A sorszámokat érkezési sorrendben adják ki, de szeptember 15-ig előzetes regisztrációra is van lehetőség a Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Irodánál. Adta hírül a Város honlapja.
2: Időjárás jelentés.
0: Visszaesik a nappali felmelegedés, hideg front hozhat kisebb záporokat délutára. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A szombati napon érkezik majd egy gyengébb hideg front, szorványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. Általában területi átlagban ebből a frontból se lesz sok csapadék, csak lokálisan lehet kisebb kör. Egy-egy intenzívebb zápor idején, szél északnyugatról majd megélénkül, és hát néhány napra visszaesik a hőmérséklet olyan 25-27 fok környékére.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Körmendi modellek a veterán autós találkozón. Hamarosan jön a tökös hétvége az őrségben. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Intenzív vadászatot folytat szeptemberben az Aranypatak Vadásztársaság a Szombathely környéki erdőkben. Azt kérik, hogy a ják, sé, torony, dozmat, nárai, pornóapáti, horvátlövő, felsőcsatár, narda és vaskeresztes közelében található erdőkben és mezőgazdasági földterületeken ne tartózkodjunk szeptember 30-áig, délutánonként 4 és reggel 9 óra között, írja a Vaol. Halaszthatatlan teendő esetén a vadászok azt javasolják, hogy láthatósági mellényt és lámpát mindenképpen vigyünk magunkkal. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Hangsúlyozza Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnöke.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és

0: még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Megkezdődtek már a szeptemberi Szedd Magad akciók a vasi ültetvényeken. A Sótony környéki gyümölcsösökben a gála alma a legnépszerűbb. Ennek kilójához idén átlagosan 350 forintért lehet hozzájutni. Harmadik alkalommal rendezték meg a Classic Cars veterán és klasszikus autó találkozót, amelyen a körmendi Pap Tamás több évtized alatt összegyűjtött modelljeit is bemutatta. A sárvári rendezvényre ezúttal is válogatást vitt magával, ahol nagy lelkesedéssel tárta a közönség elé a különböző korszakokat és autótípusokat idéző járműveket.
2: Körülbelül 20 évvel kezdtem el gyűjteni az automodelleket, többnyire 1.18-as méretarányban, és az a matchbox méret hivatalosan. Durván számolva olyan 5-600. Többnyire zárt dobozban tartom őket, ugye a porttól védem, meg a fénytől, tehát a fényezésből kifolyólag származó károsodás miatt őrzem meg őket így, vagy valami pedig kim van vitrínben, tehát a kisebbek azok kim vannak vitrínben. A döntő többsége Amerikából származik, vagy pedig hazai webshop, amit tudok onnan megszerzem.
1: Újra a töké lesz a főszerep az Őrségben. Szeptember 18-án kezdődik a 22. Tök Fesztivál. A programok központja Őri Szentpéter lesz, de Nagyrákos, Szalafő és Magyar Szombatfa is bekapcsolódik a fesztiválba. A nyitónapon a hagyományos tökmag köpesztés mellett blueskoncert, szombaton pedig már nagy színpados programok várják a közönséget. Többek között a Péterfi Bori and Love Band-el. Vasárnap családi és gyermekprogramok, néptánc és újabb koncertek következnek. Agárdi Szilvia, a Belvárosi Betyárok, valamint Szirota Jennifer is fellép. A három napot kézműves vásár és az Őrség hagyományait bemutató programok egészítik ki. Ismét Szombathely ad otthont a tornászok hagyományos Challenge világkupa versenyének. A viadalt az Aréna Szaváriában rendezik meg szeptember 18-a és 20-a között. A szombathelyi verseny fontos állomás a tornászok számára, hiszen az őszi világbajnokság előtti időszakban kínál komoly nemzetközi felkészülési lehetőséget. A rendezvény szervezésében hosszú évek óta együtt dolgozik a Magyar Torna Szövetség és a Pannon Sport. A felek korábban világkupák, Grand Prix versenyek és más jelentős nemzetközi tornaesemények lebonyolításában is közreműködtek, írja a Szavária Fórum.
3: Időjárás jelentés.
1: Visszaesik a nappali felmelegedés, hideg front hozhat kisebb záporokat délutára. Részletek Péter Bári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A szombati napon érkezik majd egy gyengébb hideg front, szorványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. Általában területi átlagban ebből a frontból se lesz sok csapadék, csak lokálisan lehet kisebb kör. Egy-egy intenzívebb zápor idején, szél északnyugatról majd megélénkül, és hát néhány napra visszaesik a hőmérséklet olyan 25-27 fok környékére.
3: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

the jam, pump it up. Ezen a nyáron van éram, aki velem van, az marad, aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérjük a sorsunk fintorát, hogy kibonthassuk a vitorlát. A régi szép idők most vannak, ezek a képek nem halnak, ezek a barátok nem hagynak, a negatív vibe-ok nem adnak. És ha nem pöröksz fel, majd eltogít egy fesztipét, feltöltelek én egyből a pofon vág a reggel, mint Will Smith. A futráknál majd meg.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A pincék láthatatlan veszélyére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Erősödik az ELTE Szombathelyi Egyetemi Központja. Spinning maratont rendeznek Körmend főterén. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a vasi katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, a must erjedésekor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Figyelmeztet Mukics Dániel, az Országos Főigazgatóság szóvívője.
2: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a selfie botra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
1: Ha valaki mustgáz okozta rosszulétet észlel, ne próbáljon megfelelő védőfelszerelés nélkül a bajba jutott segítségére sietni. Ilyen esetben azonnal a 112-es számon kell kérni a tűzoltók segítségét. Utolsó üteméhez ért a mozaikos kereszteződés átépítése Szombathely.

0: A kivitelező már a 86-os főút és a Rumi út csomópontjának negyedik részén dolgozik. A haladási irányok és a lámpák átengedési ideje azonban nem változott. Az iskolakezdés miatt nagyobb forgalomra kell számítani, ezért fokozott figyelmet kérnek az autósoktól. Közben a Körtés melletti Gyöngyös híd átépítése is zajlik, ott félpályán lehet közlekedni. A teljes beruházás a tervek szerint novemberre készül el, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Vádat emeltek egy férfival szemben, aki a Szombathelyi Pláza mély garázsában ököllel ütötte a biztonsági kamerákat. Az eszközök közül kettő megrongálódott, az okozott kár 145.000 forint volt. A vádirat szerint a férfi egy másik alkalommal Szombathelyen közterületen szeméttárolók tetejét ütötte és egy kerítést rúgdosott. A járási ügyészség két rendbeli garázdaság és rongálás miatt emelt vádat ellene, írja a Vaol. Több mint 1000 új hallgató kezdi meg tanulmányait Szombathelyen. Megtartották az ELTE Szavária Egyetemi Központ tanévnyitóját, ahol elhangzott 9%-kal több a diák az előző évhez képest. A felvettek csaknem fele a Bersenyi Dániel pedagógus képzőközpontban tanul tovább. Darázs Lénárd rektor stratégiai fontosságúnak nevezte az ELTE szombathelyi jelenlétét, és a Szavária Egyetemi Központ további fejlesztését ígérte. A következő időszakban a pedagógus képzés erősítésére, a digitális oktatás és a mesterséges intelligencia fejlesztéseire, valamint a Bolyai Gyakorlóiskolával való szorosabb együttműködésre helyezik a hangsúlyt, tudósít a Vaol. Egy év kihagyás után ismét spinning maratont rendeznek Körmend főterén, közölték a szervezők. A szabadtéri sportprogram szeptember 19-én 16 órakor kezdődik. A résztvevők mellett a nézőket is várják az eseményre. A rendezvény zenei kíséretéről Voksán Virág gondoskodik. A programot a Superbike szervezi, amely szerint a rendezvény célja, hogy a sportolók és az érdeklődők közösen töltsenek el egy aktív, szórakoztató délutánt Körmend belvárosában. 50 féle ingyenes szűrővizsgálattal várják az érdeklődőket szeptember 18-án Szentgotthárdon. Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja a Sport és Szabadidőközpont parkolójában fogadja a résztvevőket 7:30-tól délután 4-ig. A vizsgálatok mellett azonnali kiértékelést, életmódtanácsadást és egészségmegőrző programokat is kínálnak. A sorszámokat érkezési sorrendben adják ki, de szeptember 15-ig előzetes regisztrációra is van lehetőség a Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Irodánál. Adta hírul a Város honlapja.
1: Időjárás jelentés.
0: Visszaesik a nappali felmelegedés, hideg front hozhat kisebb záporokat délutára. Részletek Péter Bári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A szombati napon érkezik majd egy gyengébb hideg front, szorványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. Általában területi átlagban ebből a frontból se lesz sok csapadék, csak lokálisan lehet kisebb kör. Egy-egy intenzívebb zápor idején, szél északnyugatról majd megélénkül, és hát néhány napra visszaesik a hőmérséklet olyan 25-27 fok környékére.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.hu, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Ugye,

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Körmendi modellek a veterán autós találkozón. Hamarosan jön a tökös hétvége az őrségben. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Intenzív vadászatot folytat szeptemberben az Aranypatak Vadásztársaság a Szombathely környéki erdőkben. Azt kérik, hogy a Ják, Sé, Torony, Dozmat, Nárai, Pornóapáti, Horvátlövő, Felsőcsatár, Narda és Vaskeresztes közelében található erdőkben és mezőgazdasági földterületeken ne tartózkodjunk szeptember 30-áig, délutánonként 4 és reggel 9 óra között, írja a Vaol. Halaszthatatlan teendő esetén a vadászok azt javasolják, hogy láthatósági mellényt és lámpát mindenképpen vigyünk magunkkal. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Hangsúlyozza Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnöke.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Megkezdődtek már a szeptemberi Szedd Magad akciók a vasi ültetvényeken. A Sótony környéki gyümölcsösökben a gála alma a legnépszerűbb. Ennek kilójához idén átlagosan 350 forintért lehet hozzájutni. Harmadik alkalommal rendezték meg a Classic Cars veterán és klasszikus autó találkozót, amelyen a körmendi Pap Tamás több évtized alatt összegyűjtött modelljeit is bemutatta. A sárvári rendezvényre ezúttal is válogatást vitt magával, ahol nagy lelkesedéssel tárta a közönség elé a különböző korszakokat és autótípusokat idéző járműveket.
3: Körülbelül 20 évvel kezdtem gyűjteni az automodelleket, többnyire 1.18-as méretarányban, és az a Matchbox méret hivatalosan. Durván számom olyan 5-600. Többnyire zárt dobozban tartom őket, ugye a porttól védem, meg a fénytől, tehát a fényezés kifolyólag származó károsodás miatt őrzem meg őket így, vagy valami pedig kim van vitrínben. Tehát a

0: Kisebbek, azok kim vannak vitrínben. A döntő többség Amerikából származik, vagy pedig hazai webshop, amit tudok onnan megszerzem.
1: Újra a Töké lesz a főszerep az Őrségben. Szeptember 18-án kezdődik a 22. Tök Fesztivál. A programok központja Őri Szentpéter lesz, de Nagy Rákos, Szalafő és Magyar Szombatfa is bekapcsolódik a fesztiválba. A nyitónapon a hagyományos tökmag köpesztés mellett blueskoncert, szombaton pedig már nagy színpados programok várják a közönséget. Többek között a Péterfi Bori and Love Band-el. Vasárnap családi és gyermekprogramok, néptánc és újabb koncertek következnek. Agárdi Szilvia, a Belvárosi Betyárok, valamint Szirota Jennifer is fellép. A három napot kézműves vásár és az Őrség hagyományait bemutató programok egészítik ki. Ismét Szombathely ad otthont a tornászok hagyományos Challenge világkupa versenyének. A viadalt az Aréna Szaváriában rendezik meg szeptember 18-a és 20-a között. A szombathelyi verseny fontos állomás a tornászok számára, hiszen az őszi világbajnokság előtti időszakban kínál komoly nemzetközi felkészülési lehetőséget. A rendezvény szervezésében hosszú évek óta együtt dolgozik a Magyar Torna Szövetség és a Pannon Sport. A felek korábban világkupák, Grand Prix versenyek és más jelentős nemzetközi tornaesemények lebonyolításában is közreműködtek, írja a Szavária Fórum.
2: Időjárás jelentés.
1: Holnapra visszatérnek a nyárias értékek. Vasárnap már csapadék sem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A front után már vasárnap szárazabb levegő érkezik. Ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebben a 26-27 fokos tartományba, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A pincék láthatatlan veszélyére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Erősödik az ELTE Szombathelyi Egyetemi Központja. Spinning maratont rendeznek Körmend főterén. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a vasi katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, a must erjedésekor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Figyelmeztet Mukics Dániel, az Országos Főigazgatóság szóvívője.
2: Meg az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdj ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
1: Ha valaki mustgáz okozta rosszulétet észlel, ne próbáljon megfelelő védőfelszerelés nélkül a bajba jutott segítségére sietni. Ilyen esetben azonnal a 112-es számon kell kérni a tűzoltók segítségét. Utolsó üteméhez ért a mozaikos kereszteződés átépítése Szombathelyen. A kivitelező már a 86-os főút és a Rumi út csomópontjának negyedik részén dolgozik, a haladási irányok és a lámpák átengedés ideje azonban nem változott. Az iskolakezdés miatt nagyobb forgalomra kell számítani, ezért fokozott figyelmet kérnek az autósoktól. Közben a Körtés melletti Gyöngyös híd átépítései zajlik, ott félpályán lehet közlekedni. A teljes beruházás a tervek szerint novemberre készül el, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Vádat emeltek egy férfival szemben, aki a Szombathelyi Pláza mély garázsában ököllel ütötte a biztonsági kamerákat. Az eszközök közül kettő megrongálódott, az okozott kár 145 000 forint volt. A vádirat szerint a férfi egy másik alkalommal Szombathelyen közterületen szeméttárolók tetejét ütötte és egy kerítést rúgdosott. A járási ügyészség két rendbeli garázdaság és rongálás miatt emelt vádat ellene, írja a Vaol. Több mint 1000 új hallgató kezdi meg tanulmányait Szombathelyen. Megtartották az ELTE Szavária Egyetemi Központ tanévnyitóját, ahol elhangzott 9%-kal több a diák az előző évhez képest. A felvettek csaknem fele a Berzsenyi Dániel pedagógus képzőközpontban tanul tovább. Darázs Lénárd rektor stratégiai fontosságúnak nevezte az ELTE Szombathelyi jelenlétét, és a Szavária Egyetemi Központ további fejlesztését ígérte. A következő időszakban a pedagógus képzés erősítésére, a digitális oktatás és a mesterséges intelligencia fejlesztéseire, valamint a Bolyai Gyakorlóiskolával való szorosabb együttműködésre helyezik a hangsúlyt, tudósít a Vaol. Egy év kihagyás után ismét spinning maratont rendeznek Körmend főterén, közölték

0: A szervezők. A szabadtéri sportprogram szeptember 19-én 16 órakor kezdődik. A résztvevők mellett a nézőket is várják az eseményre. A rendezvény zenei kíséretéről Voksán Virág gondoskodik. A programot a Superbike szervezi, amely szerint a rendezvény célja, hogy a sportolók és az érdeklődők közösen töltsenek el egy aktív, szórakoztató délutánt Körmend belvárosában. 50-féle ingyenes szűrővizsgálattal várják az érdeklődőket szeptember 18-án Szentgotthárdon. Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja a Sport és Szabadidőközpont parkolójában fogadja a résztvevőket 7:30-tól délután 4-ig. A vizsgálatok mellett azonnali kiértékelést, életmódtanácsadást és egészségmegőrző programokat is kínálnak. A sorszámokat érkezési sorrendben adják ki, de szeptember 15-ig előzetes regisztrációra is van lehetőség a Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Irodánál. Adta hírul a város honlapja.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnapra visszatérnek a nyárias értékek. Vasárnap már csapadék sem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
2: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A front után már vasárnap szárazabb levegő érkezik. Ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebben a 26-27 fokos tartományban, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Nem tudhatom, hogy meddig tart.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Görmendi modellek a veterán autós találkozón. Hamarosan jön a tökös hétvége az őrségben. Köszöntöm Önöket, a Görmendetlen hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Intenzív vadászatot folytat szeptemberben az Aranypatak Vadásztársaság a Szombathely környéki erdőkben. Azt kérik, hogy a Ják, Sé, Torony, Dozmat, Nárai, Pornóapáti, Horvátlövő, Felsőcsatár, Narda és Vaskeresztes közelében található erdőkben és mezőgazdasági földterületeken ne tartózkodjunk szeptember 30-áig, délutánonként 4 és reggel 9 óra között, írja a Vaol. Halaszthatatlan teendő esetén a vadászok azt javasolják, hogy láthatósági mellényt és lámpát mindenképpen vigyünk magunkkal. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Hangsúlyozza Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnöke.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Megkezdődtek már a szeptemberi Szedd Magad akciók a vasi ültetvényeken. A Sótony környéki gyümölcsösökben a gála alma a legnépszerűbb. Ennek kilójához idén átlagosan 350 forintért lehet hozzájutni. Harmadik alkalommal rendezték meg a Classic Cars veterán és klasszikus autó találkozót, amelyen a körmendi Pap Tamás több évtized alatt összegyűjtött modelljeit is bemutatta. A sárvári rendezvényre ezúttal is válogatást vitt magával, ahol nagy lelkesedéssel tárta a közönség elé a különböző korszakokat és autótípusokat idéző járműveket.
3: Körülbelül 20 éve kezdtem el gyűjteni az automodelleket, többnyire 1.18-as méretarányban, és az a Matchbox méret hivatalosan. Durván számolva olyan 5-600. Többnyire zárt dobozban tartom őket, ugye a portól védem, meg a fénytől, tehát a fényezésből kifolyólag származó károsodás miatt őrzem meg őket így, vagy valami pedig kim van vitrínben. Tehát a kisebbek, azok kim vannak vitrínben. A döntő többsége Amerikából származik, vagy pedig hazai webshop, amit tudok onnan megszerzem.
1: Újra a töké lesz a főszerep az őrségben. Szeptember 18-án kezdődik a 22. Tök Fesztivál. A programok központja Őri Szentpéter lesz, de Nagyrákos, Szalafő és Magyar Szombatfa is bekapcsolódik a fesztiválba. A nyitónapon a hagyományos tökmag köpesztés mellett blueskoncert, szombaton pedig már nagy színpados programok várják a közönséget. Többek között a Péterfi Bori and Love Band-el. Vasárnap családi és gyermekprogramok, néptánc és újabb koncertek következnek. Agárdi Szilvia, a Belvárosi Betyárok, valamint Szirota Jennifer is fellép. A három napot kézműves vásár és az őrség hagyományait bemutató programok egészítik ki. Ismét Szombathely ad otthont a tornászok hagyományos Challenge világkupa versenyének. A viadalt az Aréna Szaváriában rendezik meg szeptember 18-a és 20-a között. A szombathelyi verseny fontos állomás a tornászok számára, hiszen az ő

0: foci világbajnokság előtti időszakban kínál komoly nemzetközi felkészülési lehetőséget. A rendezvény szervezésében hosszú évek óta együtt dolgozik a Magyar Torna Szövetség és a Pannon Sport. A felek korábban világkupák, Grand Prix versenyek és más jelentős nemzetközi tornaesemények lebonyolításában is közreműködtek, írja a Szavária Fórum.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnapra visszatérnek a nyárias értékek. Vasárnap már csapadék sem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
2: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A front után már vasárnap szárazabb levegő érkezik. Ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebben a 26-27 fokos tartományba, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója rád hangolva.

99.8 Körment rádiója. Ráfongolva. No, nothing I can do, babe.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A pincék láthatatlan veszélyére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Erősödik az ELTE Szombathelyi Egyetemi Központja. Spinning maratont rendeznek Körmend főterén. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a vasi katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, a must erjedésekor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Figyelmeztet Mukics Dániel, az Országos Főigazgatóság szóvívője.
2: Meg az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úszdi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
1: Ha valaki mustgáz okozta rosszulétet észlel, ne próbáljon megfelelő védőfelszerelés nélkül a bajba jutott segítségére sietni. Ilyen esetben azonnal a 112-es számon kell kérni a tűzoltók segítségét. Utolsó üteméhez ért a mozaikos kereszteződés átépítése Szombathelyen. A kivitelező már a 86-os főút és a Rumi út csomópontjának negyedik részén dolgozik. A haladási irányok és a lámpák átengedési ideje azonban nem változott. Az iskolakezdés miatt nagyobb forgalomra kell számítani, ezért fokozott figyelmet kérnek az autósoktól. Közben a körtés melletti Gyöngyös híd átépítése is zajlik, ott félpályán lehet közlekedni. A teljes beruházás a tervek szerint novemberre készül el, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Vádat emeltek egy férfival szemben, aki a Szombathelyi Pláza mély garázsában ököllel ütötte a biztonsági kamerákat. Az eszközök közül kettő megrongálódott, az okozott kár 145 000 forint volt. A vádirat szerint a férfi egy másik alkalommal Szombathelyen közterületen szeméttárolók tetejét ütötte és egy kerítést rúgdosott. A járási ügyészség két rendbeli garázdaság és rongálás miatt emelt vádat ellene, írja a Vaol. Több mint 1000 új hallgató kezdi meg tanulmányait Szombathelyen. Megtartották az ELTE Szavária Egyetemi Központ tanévnyitóját, ahol elhangzott 9%-kal több a diák az előző évhez képest. A felvettek csaknem fele a Bersenyi Dániel pedagógus képzőközpontban tanul tovább. Darázs Lénárd rektor stratégiai fontosságúnak nevezte az ELTE Szombathelyi jelenlétét, és a Szavária Egyetemi Központ további fejlesztését ígérte. A következő időszakban a pedagógus képzés erősítésére, a digitális oktatás és a mesterséges intelligencia fejlesztéseire, valamint a Bolyai Gyakorlóiskolával való szorosabb együttműködésre helyezik a hangsúlyt, tudósít a Vaol. Egy év kihagyás után ismét spinning maratont rendeznek Körmend főterén, közölték a szervezők. A szabadtéri sportprogram szeptember 19-én 16 órakor kezdődik. A résztvevők mellett a nézőket is várják az eseményre. A rendezvény zenei kíséretéről Voksánvirág gondoskodik. A programot a Superbike szervezi, amely szerint a rendezvény célja, hogy a sportolók és az érdeklődők közösen töltsenek el egy aktív, szórakoztató délutánt Körmend belvárosában. 50-féle ingyenes szűrővizsgálattal várják az érdeklődőket szeptember 18-án Szentgotthárdon. Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja a Sport és Szabadidőközpont parkolójában fogadja a résztvevőket 8:30-tól délután 4-ig. A vizsgálatok mellett azonnali kiértékelést, életmódtanácsadást és egészségmegőrző programokat is kínálnak. A sorszámokat érkezési sorrendben adják ki, de szeptember 15-ig előzetes regisztrációra is van lehetőség a Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Irodánál. Adta hírül a város honlapja.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnapra visszatérnek a nyárias értékek. Vasárnap már csapadék sem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A front után már vasárnap

0: szárazabb levegő érkezik, ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebben a 26-27 fokos tartományban, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Görmendi modellek a veterán autós találkozón. Hamarosan jön a tökös hétvége az őrségben.

0: orvosok azt javasolják, hogy láthatósági mellényt és lámpát mindenképpen vigyünk magunkkal. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Hangsúlyozza Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnöke.
1: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
0: Megkezdődtek már a szeptemberi Szedd Magad akciók a vasi ültetvényeken. A Sótony környéki gyümölcsösökben a gála alma a legnépszerűbb. Ennek kilójához idén átlagosan 350 forintért lehet hozzájutni. Harmadik alkalommal rendezték meg a Classic Cars veterán és klasszikus autó találkozót, amelyen a körmendi Pap Tamás több évtized alatt összegyűjtött modelljeit is bemutatta. A sárvári rendezvényre ezúttal is válogatást vitt magával, ahol nagy lelkesedéssel tárta a közönség elé a különböző korszakokat és autótípusokat idéző járműveket.
2: Körülbelül 20 évvel kezdtem el gyűjteni az automodelleket, többnyire 1.18-as méretarányban, és az a matchbox méret hivatalosan. Durván számolva olyan 5-600. Többnyire zárt dobozban tartom őket, ugye a porttól védem, meg a fénytől, tehát a fényezés kifolyólag származó károsodás miatt őrzem meg őket így, vagy valami pedig kim van vitrínben, tehát a kisebbek azok kim vannak vitrínben. A döntő többsége Amerikából származik, vagy pedig hazai webshop, amit tudok onnan megszerzem.
0: Újra a töké lesz a főszerep az Őrségben. Szeptember 18-án kezdődik a 22. Tök Fesztivál. A programok központja Őri Szentpéter lesz, de Nagyrákos, Szalafő és Magyar Szombatfa is bekapcsolódik a fesztiválba. A nyitónapon a hagyományos tökmag köpesztés mellett blueskoncert, szombaton pedig már nagy színpados programok várják a közönséget. Többek között a Péterfi Bori and Love Band-el. Vasárnap családi és gyermekprogramok, néptánc és újabb koncertek következnek. Agárdi Szilvia, a Belvárosi Betyárok, valamint Szirota Jennifer is fellép. A három napot kézműves vásár és az Őrség hagyományait bemutató programok egészítik ki. Ismét Szombathely ad otthont a tornászok hagyományos Challenge világkupa versenyének. A viadalt az Aréna Szaváriában rendezik meg szeptember 18-a és 20-a között. A szombathelyi verseny fontos állomás a tornászok számára, hiszen az őszi világbajnokság előtti időszakban kínál komoly nemzetközi felkészülési lehetőséget. A rendezvény szervezésében hosszú évek óta együtt dolgozik a Magyar Torna Szövetség és a Pannon Sport. A felek korábban világkupák, Grand Prix versenyek és más jelentős nemzetközi tornaesemények lebonyolításában is közreműködtek, írja a Szavária Fórum.
3: Időjárás jelentés.
0: Holnapra visszatérnek a nyárias értékek, vasárnap már csapadék sem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A front után már vasárnap szárazabb levegő érkezik. Ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebben a 26-27 fokos tartományba, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik.
3: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A pincék láthatatlan veszélyére figyelmeztet a katasztrófa védelem. Erősödik az ELTE Szombathelyi Egyetemi Központja. Spinning maratont rendeznek Körmend főterén. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a vasi katasztrófa védelem. Közleményükben azt írják, a must erjedésekor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert

0: ebből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mosdgáz miatt valaki életét veszítse.
1: Ha valaki mosdgáz okozta rosszulétet észlel, ne próbáljon megfelelő védőfelszerelés nélkül a bajba jutott segítségére sietni. Ilyen esetben azonnal a 112-es számon kell kérni a tűzoltók segítségét. Utolsó üteméhez ért a mozaikos kereszteződés átépítése Szombathelyen. A kivitelező már a 86-os főút és a Rumi út csomópontjának negyedik részén dolgozik. A haladási irányok és a lámpák átengedés ideje azonban nem változott. Az iskolakezdés miatt nagyobb forgalomra kell számítani, ezért fokozott figyelmet kérnek az autósoktól. Közben a Körtés melletti Gyöngyös híd átépítése is zajlik, ott félpályán lehet közlekedni. A teljes beruházás a tervek szerint novemberre készül el, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Vádat emeltek egy férfival szemben, aki a Szombathelyi Pláza mély garázsában ököllel ütötte a biztonsági kamerákat. Az eszközök közül kettő megrongálódott, az okozott kár 145 000 forint volt. A vádirat szerint a férfi egy másik alkalommal Szombathelyen közterületen szeméttárolók tetejét ütötte és egy kerítést rúgdosott. A járási ügyészség két rendbeli garázdaság és rongálás miatt emelt vádat ellene, írja a Vaol. Több mint 1000 új hallgató kezdi meg tanulmányait Szombathelyen. Megtartották az ELTE Szavária Egyetemi Központ tanévnyitóját, ahol elhangzott 9%-kal több a diák az előző évhez képest. A felvettek csaknem fele a Berzsenyi Dániel pedagógus képzőközpontban tanul tovább. Darázs Lénárd rektor stratégiai fontosságúnak nevezte az ELTE szombathelyi jelenlétét, és a Szavária Egyetemi Központ további fejlesztését ígérte. A következő időszakban a pedagógus képzés erősítésére, a digitális oktatás és a mesterséges intelligencia fejlesztéseire, valamint a Bolyai Gyakorlóiskolával való szorosabb együttműködésre helyezik a hangsúlyt, tudósít a Vaol. Egy év kihagyás után ismét spinning maratont rendeznek Körment főterén, közölték a szervezők. A szabadtéri sportprogram szeptember 19-én 16 órakor kezdődik. A résztvevők mellett a nézőket is várják az eseményre. A rendezvény zenei kíséretéről Voksán Virág gondoskodik. A programot a Superbike szervezi, amely szerint a rendezvény célja, hogy a sportolók és az érdeklődők közösen töltsenek el egy aktív, szórakoztató délutánt Körment belvárosában. 50 féle ingyenes szűrővizsgálattal várják az érdeklődőket szeptember 18-án Szentgotthárdon. Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja a Sport és Szabadidőközpont parkolójában fogadja a résztvevőket 7:30-tól délután 4-ig. A vizsgálatok mellett azonnali kiértékelést, életmódtanácsadást és egészségmegőrző programokat is kínálnak. A sorszámokat érkezési sorrendben adják ki, de szeptember 15-ig előzetes regisztrációra is van lehetőség a Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Irodánál. Adta hírul a Város honlapja.
2: Időjárás jelentés.
1: Holnapra visszatérnek a nyárias értékek. Vasárnap már csapadék sem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A front után már vasárnap szárazabb levegő érkezik. Ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebbe a 26-27 fokos tartományba, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen...

fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevés ez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Körmendi modellek a veterán autós találkozón. Hamarosan jön a tökös hétvége az őrségben. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Intenzív vadászatot folytat szeptemberben az Aranypatak Vadásztársaság a Szombathely környéki erdőkben. Azt kérik, hogy a ják, sé, torony, dozmat, nárai, pornóapáti, horvátlövő, felsőcsatár, narda és vaskeresztes közelében található erdőkben és mezőgazdasági földterületeken ne tartózkodjunk szeptember 30-áig, délutánonként 4 és reggel 9 óra között, írja a Vaol. Halaszthatatlan teendő esetén a vadászok azt javasolják, hogy láthatósági mellényt és lámpát mindenképpen vigyünk magunkkal. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdaságban

0: hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Megkezdődtek már a szeptemberi Szedd Magad akciók a vasi ültetvényeken. A Sótony környéki gyümölcsösökben a gála alma a legnépszerűbb. Ennek kilójához idén átlagosan 350 forintért lehet hozzájutni. Harmadik alkalommal rendezték meg a Classic Cars veterán és klasszikus autó találkozót, amelyen a körmendi Papp Tamás több évtized alatt összegyűjtött modelljeit is bemutatta. A sárvári rendezvényre ezúttal is válogatást vitt magával, ahol nagy lelkesedéssel tárta a közönség elé a különböző korszakokat és autótípusokat idéző járműveket.
2: Körülbelül 20 évvel kezdtem el gyűjteni az automodelleket, többnyire 1.18-as méretarányban, és az a matchbox méret hivatalosan. Durván számolva olyan 5-600. Többnyire zárt dobozban tartom őket, ugye a portól védem, meg a fénytől, tehát a fényezés kifolyólag származó károsodás miatt őrzem meg őket így, vagy valami pedig kim van vitrínben, tehát a kisebbek azok kim vannak vitrínben. A döntő többsége Amerikából származik, vagy pedig hazai webshop, amit tudok onnan megszerzem.
1: Újra a Töké lesz a főszerep az Őrségben. Szeptember 18-án kezdődik a 22. Tök Fesztivál. A programok központja Őri Szentpéter lesz, de Nagyrákos, Szalafő és Magyar Szombatfa is bekapcsolódik a fesztiválba. A nyitónapon a hagyományos tökmag köpesztés mellett blueskoncert, szombaton pedig már nagy színpados programok várják a közönséget. Többek között a Péterfi Bori and Love Band-el. Vasárnap családi és gyermekprogramok, néptánc és újabb koncertek következnek. Agárdi Szilvia, a Belvárosi Betyárok, valamint Szirota Jennifer is fellép. A három napot kézműves vásár és az Őrség hagyományait bemutató programok egészítik ki. Ismét Szombathely ad otthont a tornászok hagyományos Challenge világkupa versenyének. A viadalt az Aréna Szaváriában rendezik meg szeptember 18-a és 20-a között. A szombathelyi verseny fontos állomása tornászok számára, hiszen az őszi világbajnokság előtti időszakban kínál komoly nemzetközi felkészülési lehetőséget. A rendezvény szervezésében hosszú évek óta együtt dolgozik a Magyar Tornaszövetség és a Pannon Sport. A felek korábban világkupák, Grand Prix versenyek és más jelentős nemzetközi tornaesemények lebonyolításában is közreműködtek, írja a Szavária Fórum.
3: Időjárás jelentés.
1: Holnapra visszatérnek a nyárias értékek, vasárnap már csapadék sem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A front után már vasárnap szárazabb levegő érkezik, ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebben a 26-27 fokos tartományban, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket, szerda délután.

le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: és a világ hírei a 99.8-on.
1: A pincék láthatatlan veszélyére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Erősödik az ELTE Szombathelyi Egyetemi Központja. Spinning maratont rendeznek Körmend főterén. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a vasi katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, a must erjedésekor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Figyelmeztet Mukics Dániel, az Országos Főigazgatóság szóvívője.
2: Nek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
1: Ha valaki mustgáz okozta rosszulétet észlel, ne próbáljon megfelelő védőfelszerelés nélkül a bajba jutott segítségére sietni. Ilyen esetben azonnal a 112-es számon kell kérni a tűzoltók segítségét. Utolsó üteméhez ért a mozaikos kereszteződés átépítése Szombathelyen. A kivitelező már a 86-os főút és a Rumi út csomópontjának negyedik részén dolgozik. A haladási irányok és a lámpák átengedési ideje azonban nem változott.

0: A vádirat szerint a férfi egy másik alkalommal Szombathelyen közterületen szeméttárolók tetejét ütötte és egy kerítést rúgdosott. A járási ügyészség két rendbeli garázdaság és rongálás miatt emelt vádat ellene, írja a Vaol. Több mint 1000 új hallgató kezdi meg tanulmányait Szombathelyen. Megtartották az ELTE Szavária Egyetemi Központ tanévnyitóját, ahol elhangzott 9%-kal több a diák az előző évhez képest. A felvettek csaknem fele a Bersenyi Dániel pedagógus képzőközpontban tanul tovább. Darázs Lénárd rektor stratégiai fontosságúnak nevezte az ELTE szombathelyi jelenlétét, és a Szavária Egyetemi Központ további fejlesztését ígérte. A következő időszakban a pedagógus képzés erősítésére, a digitális oktatás és a mesterséges intelligencia fejlesztéseire, valamint a Bolyai Gyakorlóiskolával való szorosabb együttműködésre helyezik a hangsúlyt, tudósít a Vaol. Egy év kihagyás után ismét spinning maratont rendeznek Körmend főterén, közölték a szervezők. A szabadtéri sportprogram szeptember 19-én 16 órakor kezdődik, a résztvevők mellett a nézőket is várják az eseményre. A rendezvény zenei kíséretéről Voksánvirág gondoskodik. A programot a Superbike szervezi, amely szerint a rendezvény célja, hogy a sportolók és az érdeklődők közösen töltsenek el egy aktív, szórakoztató délutánt Körmend belvárosában. 50-féle ingyenes szűrővizsgálattal várják az érdeklődőket szeptember 18-án Szentgotthárdon. Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja a Sport és Szabadidőközpont parkolójában fogadja a résztvevőket 7:30-tól délután 4-ig. A vizsgálatok mellett azonnali kiértékelést, életmódtanácsadást és egészségmegőrző programokat is kínálnak. A sorszámokat érkezési sorrendben adják ki, de szeptember 15-ig előzetes regisztrációra is van lehetőség a Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Irodánál. Adta hírul a Város honlapja.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnapra visszatérnek a nyárias értékek, vasárnap már csapadék sem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
2: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A front után már vasárnap szárazabb levegő érkezik, ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebben a 26-27 fokos tartományba, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda tél.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Körmendi modellek a veterán autós találkozón. Hamarosan jön a tökös hétvége az őrségben. Köszöntöm Önöket, a Körmendetlen hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Intenzív vadászatot folytat szeptemberben az Aranypatak Vadásztársaság a Szombathely környéki erdőkben. Azt kérik, hogy a Ják, Sé, Torony, Dozmat, Nárai, Pornóapáti, Horvátlövő, Felsőcsatár, Narda és Vaskeresztes közelében található erdőkben és mezőgazdasági földterületeken ne tartózkodjunk szeptember 30-áig, délutánonként 4 és reggel 9 óra között, írja a Vaol. Halaszthatatlan teendő esetén a vadászok azt javasolják, hogy láthatósági mellényt és lámpát mindenképpen vigyünk magunkkal. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Hangsúlyozza Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnöke.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Megkezdődtek már a szeptemberi Szedd Magad akciók a vasi ültetvényeken. A Sótony környéki gyümölcsösökben a gála alma a legnépszerűbb. Ennek kilójához idén átlagosan 350 forintért lehet hozzájutni. Harmadik alkalommal rendezték meg a Classic Cars veterán és klasszikus autó találkozót, amelyen a körmendi Pap Tamás több évtized alatt összegyűjtött modelljeit is bemutatta. A sárvári rendezvényre ezúttal is válogatást vitt magával, ahol nagy lelkesedéssel tárta a közönség elé

0: Ki lesz a főszerep az Őrségben? Szeptember 18-án kezdődik a 22. Tök Fesztivál. A programok központja Őri Szentpéter lesz, de Nagy Rákos, Szalafő és Magyar Szombatfa is bekapcsolódik a fesztiválba. A nyitónapon a hagyományos tökmag köpesztés mellett blueskoncert, szombaton pedig már nagy színpados programok várják a közönséget. Többek között a Péterfi Bori and Love Band-el. Vasárnap családi és gyermekprogramok, néptánc és újabb koncertek következnek. Agárdi Szilvia, a Belvárosi Betyárok, valamint Szirota Jennifer is fellép. A három napot kézműves vásár és az Őrség hagyományait bemutató programok egészítik ki. Ismét Szombathely ad otthont a tornászok hagyományos Challenge világkupa versenyének. A viadalt az Aréna Szaváriában rendezik meg szeptember 18-a és 20-a között. A szombathelyi verseny fontos állomás a tornászok számára, hiszen az őszi világbajnokság előtti időszakban kínál komoly nemzetközi felkészülési lehetőséget. A rendezvény szervezésében hosszú évek óta együtt dolgozik a Magyar Torna Szövetség és a Pannon Sport. A felek korábban világkupák, Grand Prix versenyek és más jelentős nemzetközi tornaesemények lebonyolításában is közreműködtek, írja a Szavária Fórum.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnapra visszatérnek a nyárias értékek. Vasárnap már csapadék sem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
2: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A front után már vasárnap szárazabb levegő érkezik. Ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebben a 26-27 fokos tartományba, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda délután, addig majd fokozatosan melegszik.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8. Ráthangolva.
1: Szikrázóan kék az ég, de az időjós szerint délután lehűlés várható. Ha rajtunk múlik, nem hagyjuk. Jöjjön most halott pénz új, füllett hangulatú dala, a feneked a gyengém.
2: Hogy legyek én igazán gyengém, arra feneked az én igazi

Karós, szürcsögetve fogyassz el, úgy ahogy egy kakaó. De ne várj tőle Mercedes, se BMW, csak Pepsi. Ha nem tetszik a tényállás, arra van az exit. Az elején már kamuzol, hát milyen lesz a vége? Döntsd el végre a felszín, vagy őszintesség kéne.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: A pincék láthatatlan veszélyére figyelmeztet a katasztrófavédelem. Erősödik az ELTE Szombathelyi Egyetemi Központja. Spinning maratont rendeznek Körmend főterén. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a vasi katasztrófavédelem. Közleményükben azt írják, a must erjedésekor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Figyelmeztet Mukics Dániel, az Országos Főigazgatóság szóvívője.
2: Meg az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a selfie-botra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdj ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
1: Ha valaki mustgáz okozta rosszulétet észlel, ne próbáljon megfelelő védőfelszerelés nélkül a bajba jutott segítségére sietni. Ilyen esetben azonnal a 112-es számon kell kérni a tűzoltók segítségét. Utolsó üteméhez ért a mozaikos kereszteződés átépítése Szombathelyen. A kivitelező már a 86-os főút és a Rumi út csomópontjának negyedik részén dolgozik. A haladási irányok és a lámpák átengedési ideje azonban nem változott. Az iskolakezdés miatt nagyobb forgalomra kell számítani, ezért fokozott figyelmet kérnek az autósoktól. Közben a körtés melletti Gyöngyös híd átépítése is zajlik, ott félpályán lehet közlekedni. A teljes beruházás a tervek szerint novemberre készül el, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Vádat emeltek egy férfival szemben, aki a Szombathelyi Pláza mély garázsában ököllel ütötte a biztonsági kamerákat. Az eszközök közül kettő megrongálódott, az okozott kár 145 000 forint volt. A vádirat szerint a férfi egy másik alkalommal Szombathelyen közterületen szeméttárolók tetejét ütötte és egy kerítést rúgdosott. A járási ügyészség két rendbeli garázdaság és rongálás miatt emelt vádat ellene, írja a Vaol. Több mint 1000 új hallgató kezdi meg tanulmányait Szombathelyen. Megtartották az ELTE Szavária Egyetemi Központ tanévnyitóját, ahol elhangzott 9%-kal több a diák az előző évhez képest. A felvettek csaknem fele a Bersenyi Dániel pedagógus képzőközpontban tanul tovább. Darázs Lénárd rektor stratégiai fontosságúnak nevezte az ELTE Szombathelyi jelenlétét, és a Szavária Egyetemi

0: zenei kíséretéről Voksán Virág gondoskodik. A programot a Superbike szervezi, amely szerint a rendezvény célja, hogy a sportolók és az érdeklődők közösen töltsenek el egy aktív, szórakoztató délutánt Körmend belvárosában. 50 féle ingyenes szűrővizsgálattal várják az érdeklődőket szeptember 18-án Szentgotthárdon. Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja a Sport és Szabadidőközpont parkolójában fogadja a résztvevőket 7:30-tól délután 4-ig. A vizsgálatok mellett azonnali kiértékelést, életmódtanácsadást és egészségmegőrző programokat is kínálnak. A sorszámokat érkezési sorrendben adják ki, de szeptember 15-ig előzetes regisztrációra is van lehetőség a Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Irodánál. Adta hírul a város honlapja.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnapra visszatérnek a nyárias értékek. Vasárnap már csapadék sem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
2: Eléggé változékony lesz, de még mindig nyárias hőmérsékletű a következő napok időjárása. A front után már vasárnap szárazabb levegő érkezik. Ismét ilyen magas nyomás alakul ki, de a hőmérséklet marad ebben a 26-27 fokos tartományban, majd aztán hétfő kedden kezd el ismét emelkedni, hogy újabb hidegfront közeledik majd felénk, ami majd valószínűleg csak szerda környékén ér el minket szerda tél.

0: Zsörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány az autópálya koncessziót is felszámolja. Meghosszabbították az ukrán menedékkérők védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben péntek este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette, a pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére továbbra is kinyitnak az iskolák. Kolla István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, ezen felül pedig 115 millió forinttal hozzájárul a július végi viharban megrongálódott oktatási épületek helyreállításához is. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladék lerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Tűz ütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen, 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók megfékezték a lángokat, az egyik melléképületből pedig egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt az berobbant volna.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rap hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Idén is népszerű az Adria Intercity. Köszöntöm a hallgatókat, Tokács Erika vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy bármely politikus kisajátítsa a pedagógusok képviseletét. Ezt írt a Nagy Erzsébet a PDS elnöke a KDNP parlamenti frakció vezetőinek címzett válaszlevelében. Rétvári Bence előzőleg arra kérte a pedagógus szakszervezetek vezetőit, hogy foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, nem hagyják szó nélkül, ha Lannert Judit sértő kijelentéseket tett, de a PDS nem lesz egyik kormányzat kommunikációs szócsöve sem. Légi bemutató közben zuhant le a görög légierő egyik F4-es vadászbombázója. Mindkét pilóta életét vesztette. A nézők közül senki nem sérült meg. A baleset az Athénhez közeli repülőtértől 2 kilométerre történt, néhány perccel azután, hogy a vadászgép felszállt. Átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Az eseményt Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához, és hozzátette, ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: hajda bűneink miatt. Nyúlt harap kebletben, s elsújtált villámaid törgő fellegetben. Hányszor támadtam fiat, szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt.
1: Magzatod, hangedre, ó, Isten áld meg a magyar.

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: A fél három, kopog a hajna, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Ami

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány az autópálya koncessziót is felszámolja. Meghosszabbították az ukrán menedékkérők védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben péntek este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Megnyitották az új tanévet a kárpátaljai magyar iskolák. A Beregszászhoz közeli nagyberegi református templomban rendezett tanévnyitón a magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkár kijelentette, a pedagógusok és a magyar iskolát választó szülők helytállásának érdeme, hogy a háborús körülmények ellenére továbbra is kinyitnak az iskolák. Kolla István hozzátette, a magyar kormány továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól a felsőoktatásig, ezen felül pedig 115 millió forinttal hozzájárul a július végi viharban megrongálódott oktatási épületek helyreállításához is. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladéklerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Tűz ütött ki Szegeden egy 5 hektáros telephelyen, 13 autó és egy kis teherautó égett, valamint faházak is lángra kaptak. A tűzoltók megfékezték a lángokat, az egyik melléképületből pedig egy gázpalackot is kihoztak, mielőtt az berobbant volna.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13 és 18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.